0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Класне радио. В дорогу.
2: Нам тут там мечтать.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92,1 FM.

0: Itthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Radio Pulse FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Культура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 вересня, вівторок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Három héttel ezelőtt kezdődött el a tanulók étkeztetése a Beregszászi Kistérség iskoláiban. Összesen 21 oktatási intézményben biztosítanak étkeztetést, amelyben 4185 diák vesz részt. 11 oktatási intézményben saját konyhák biztosítják az étkeztetést, további 10 intézményben pedig külső szolgáltatók bevonásával úgynevezett catering rendszerben oldják meg. A legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek elégedettek az étkeztetés lehetőségével. Erről rádiónknak adott interjújában Babiák Edit, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetője beszélt.
5: Talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek örülnek az étkezési lehetőségnek. Természetesen vannak ételek, amelyeket szívesen fogyasztanak, és olyanok is, amelyeket kevésbé kedvelnek. Az állam az alsós tagozatos tanulók étkeztetésére gyermekekként napi 50 grivnyát, a felsőbb évfolyamokon tanulók számára pedig 60 grivnyát biztosít. Az elkészítés, a szállítás, a logisztika a költségeit a helyi költségvetésből fedezzük. Az indulást komoly előkészületek előzték meg, bútorokat, edényeket rendeltünk, valamit bővítettük a személyzetet is. A mindennapi munkában sokat segítenek az osztályfőnökök, a pedagógusok, amit ezúton is köszönünk. Változatos, kiegyensúlyozott étkezést kell biztosítanunk, ezért tejtermékeknek, halnak, különféle gabonaféléknek is helyet kell kapniuk az étrendben, akkor is, ha ezeket egyenlőre nem minden gyerek kedveli. Célunk, hogy a gyerekek egészséges, biztonságos és ízletes ételeket kapjanak, amelyeket szívesen el is fogyasztanak.
4: Три тижні тому в школах громади розпочалося харчування учнів. У 21 закладі освіти ним охоплено загалом 4185 школярів. В 11 навчальних закладах харчування забезпечують власні кухні. Ще в 10 його організовано із залученням зовнішніх постачальників за системою кейтерингу. Найважливіше те, що діти задоволені можливістю харчуватися. Про це в інтерв'ю нам розповіла Бабяк Едіта, начальниця управління освіти і культури Берегівської міської ради. Далі ви чуєте її слова.
5: Talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek...
4: Мабуть, найважливіше те, що діти задоволені можливістю харчуватися. Звичайно, є страви, які вони охоче споживають, але є й такі, які їм подобаються менше. Держава забезпечує харчування учнів початкових класів у розмірі 50 гривень на день на одну дитину, а для учнів старших класів фінансування складає 60 гривень. Витрати на приготування, доставку та логістику ми покриваємо з місцевого бюджету. Початку харчування передувала серйозна підготовка. Ми замовили меблі, посуд, а також розширили штат працівників. У щоденній роботі значну допомогу надають класні керівники та педагоги, за що ми їм також дякуємо. Ми маємо забезпечувати різноманітне та збалансоване харчування, тому в меню повинні бути молочні продукти, риба, різні види круп та інші зернові, навіть якщо поки що не всі діти їх люблять. Наша мета, щоб діти отримували здорову, безпечну та смачну їжу, яку вони із задоволенням споживатимуть. Зауважила Бабяк Едіта.
3: Közlekedési baleset történt Kárpátalján egy sürgősségi betegszállító mentőautó részvételével, amely egy súlyos állapotú beteget szállított. A mentő megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedett. Az előtte, illetve a vele szemben haladó járművek vezetői észlelték a mentőt és utat biztosítottak számára. Az egyik járművezető azonban úgy kezdett megfordulni, hogy nem győződött meg a manőver biztonságosságáról, és nem vette észre a sürgősségi járművet. Ennek következtében összeütköztek. A beteg nem sérült meg, egy másik mentőautóval szállították tovább egészségügyi intézménybe. A mentők arra kérik a járművezetőket, hogy minden manőver előtt alaposan mérjék fel a forgalmi helyzetet, és különös figyelmet fordítsanak a bekapcsolt megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedő mentőautókra, írja a 103 Zakarpattya.
4: На Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля екстреної швидкої допомоги, який транспортував важкого пацієнта. Швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. Водії попереду та зустрічного транспорту реагували на спецтранспорт і звільняли йому дорогу. Однак один із водіїв розпочав розворот, не переконавшись у безпечності маневру, не помітив автомобіль екстреної допомоги, внаслідок чого сталося зіткнення. Пацієнт не постраждав, його іншим автомобілем швидкої доставили до медзакладу. Медики закликали закликають водіїв перед будь-яким маневром уважно оцінювати дорожню ситуацію та звертати особливу увагу на спецтранспорт із увімкненими маячками і сиреною. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Befejezték az első újonnan épített európai nyomtávú vasútvonal villamosítását Kárpátalján. Az Ungvár és Csap közötti 22 kilométeres szakaszról van szó, közölte az Ukrzaliznica. A projekt következő szakaszában a Csap és a Záhonyi térségben található ukrán-magyar határ közötti vasúti szakaszt villamosítják. A munkálatokat a tervek szerint 2026 végéig fejezik be. Ennek köszönhetően a több rendszerben közlekedő villanymozdonyok mozdonycsere nélkül haladhatnak át az ukrán-magyar határon. Ez műszakilag lehetővé teszi, hogy a Magyarországról, Ausztriából, Szlovákiából és Csehországból érkező személyvonatok útvonalát egészen Ungvárig meghosszabbítsák. A fejlesztés emellett lerövidítheti az utazási időt és csökkentheti a vasútársaság üzemeltetési költségeit. Adta hírul a Suspilne Media.
4: На Закарпатті завершили електрофікацію першої новозбудованої євроколії. Йдеться про 22-кілометрову дільницю між Ужгородом та Чопом. Про це повідомили в Укрзалізниці. Наступний етап проєкту передбачає електрифікацію залізничної ділянки від Чопа до українсько-угорського кордону в районі Загоні. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. Завдяки цьому багатосистемні електровози зможуть проходити українсько-угорський кордон без заміни локомотива. Це дасть змогу технічно продовжити маршрути пасажирських поїздів з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії до Ужгорода. Також це скоротить час поїздки для пасажирів і зменшить експлуатаційні витрати залізниці. Про це пише Суспільне медіа.
3: Mintegy 7,7 millió hrivnya értékű gyógyszercsempészetet lepleztek le a csapi ukrán-magyar határon. Egy Bécsből érkező menetrend szerinti autóbusz alaposabb ellenőrzése során a hatóságok a sofőrfülkében egy speciálisan kialakított rejtek helyet találtak. A rejtek helyen kekszes dobozokba rejtve, négy hűtőtáskában összesen 360 darab injekciós készítményt fedeztek fel. A készítményt a cukorbetegség kezelésére és a test súlyt szabályozására használják. A lefoglalt gyógyszerek előzetes értéke mintegy 7,7 millió hrivnya. A pontos érték

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Petrás László, Mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Петра Шласло, греко-католицького священника села Гече. Залишайтеся з нами.
3: Azon időben Jézus összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti az életét. Mert mit ér az embernek, hogyha megszerzi az egész világot, de lelkének kárát vallja? Mert mit adhat cserébe az ember az ő lelkiért? Aki ez előtt a házasságtörő, bűnös nemzedék előtt szégyel engem és tanításomat, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor majd eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Krisztusban, kedves testvérek, görögkatolikus egyházunk ebben az időszakban a Szent Keresztről emlékezik meg, hiszen néhány nappal ezelőtt, szeptember 14-én ünnepeltük és emlékeztünk meg arról a pillanatról, amikor dicsőségesen a maga méltóságába helyeztük a Szent Keresztet, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén. Egy héten keresztül templomainkban, templomaink közepén a Szent Kereszt ki van helyezve, hogy minden ember életében megjelenjen, és minden ember meg tudja érteni és meglátni, hogy Krisztus nem csak a templomaink közepében, hanem életünknek a középében és a középpontjában szeretne lenni. Ebben az evangéliumban, amit az előbb hallhattunk, Jézus szavai nagyon mélyen a szívünkbe hasítanak. Ha valaki utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Úgy gondolom, hogy ez a rövid mondat az egész keresztény élet összefoglalása. Benne van a döntés szabadsága, benne van a lemondás, benne van a keresztvállalás és Krisztus követésének a titka. Talán egy apró gondolat erejéig nézzük meg, hogy mit is jelenthet ez számunkra. A meghívás szabadsága az, hogy ha valaki utánam akar jönni. Mert Jézus nem kényszerít senkit. Nem mondja, hogy muszáj jönnöd utánam, hanem elhív és meghív. Ha akarod. A keresztény élet mindig szabad döntésből fakad. Isten tiszteletben tartja szabadságunkat, mert a szeretet csak akkor igazi, hogyha szabadon adjuk. Gondoljunk bele, milyen ajándék, hogy a világ teremtője nem erővel vonz magához, hanem az ő saját szeretetével. Ezért a Krisztus követés első lépése mindig a szabad és a szeretetemből fakadó igen. Tagadja meg önmagát. Az önzés levetése ez, úgy gondolom. Ez a mondat első hallása talán ijesztő. Jézus nem önutálatra hív, hanem arra, hogy tegyük félre önzésünket. Aki mindig magát helyezi előtérbe, az végül magányos marad. Aki azonban képes önmagát megtagadni, vagyis nemet mondani a bűnre, az önzésre és a kísértésekre, az szabaddá válik a szeretetre. Az önmegtagadás nem öncélú, aszkézis. Gondoljunk az édesanyára, aki lemond saját kényelméről, csak hogy a gyermekeit felnevelje. Vagy az apára, aki fáradtan is dolgozik, hogy biztosítsa a család megélhetését. Ez mind-mind szeretetből fakadó önmegtagadás. Jézus erre hív minket, hogy ne önmagunk körül forogjunk, hanem az Isten és a fele barátaink felé tudjunk fordulni. Vegye föl keresztjét. Nem eldobni, hanem hordozni. A kereszt szó sokak számára félelmetes. Mégis Jézus nem azt mondja, hogy keressük a szenvedést, hanem hogy vegyük fel azt, amit elénk hoz az élet. Mindannyiunknak van keresztje. Van, aki betegségben hordozza, van, aki magányban, van, aki más családi problémában, munkahelyi terhekben, vagy éppen a hit megvallásának nehézségeiben. Sokszor ösztörösen menekülnek ezektől, de Jézus arra hív, hogy vállaljuk őket vele együtt. Ha egyedül cipeljük keresztjeinket, könnyen összeroskadunk, de ha Krisztussal együtt visszük, akkor még a legnehezebb teher is kegyelemmé és áldássá válik. A kereszt nem csak szenvedés, hanem út, a feltámadás felé. És kövessen engem, nem magányos úton jár. A keresztény élet lényege a Krisztus követés. Nem elméleti tanítást követünk, hanem egy élő szemét, magát, Jézus Krisztust. Ő megy előttünk, és mi nyomába szegődünk. A tanítvány soha nincs egyedül. Amikor imádkozunk, amikor szent misén veszünk részt, amikor szeretetből áldozatot hozunk, akkor valójában Jézus Krisztus lábnyomaiba lépünk. Ő a biztos útmutató, ha őt követjük, nem tévedhetünk el, még ha az út meredek és keskeny is. Mert az a kereszt, kedves testvérek, amely előtt megállunk, az egy olyan eszköz, mintha egy híd lenne. A világ szemében a kereszt kudarc. A keresztény számára azonban győzelem, mert a kereszten váltott meg minket Krisztus. Így minden kereszt, amit hordozunk, összeköt bennünket ő vele. Lehet, hogy emberségünkből fakadóan sokszor azt mondjuk, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a terhet. Jézus hívása mindig újra megszólal. Ne félj, hozd ide hozzám, hordozzuk együtt. És aki engedi, hogy Jézus vegye vállára a kereszt súlyát, az megtapasztalja, hogy a kereszt már nem teher, hanem egy olyan híd, amely ilyen keresztül ebből az életből az örök életbe tudunk átmenni. Kedves testvérek, Krisztus követése nem könnyű út, de úgy gondolom, hogy a legszebb út. Nem ígér kényelmet, de ígér igazi boldogságot és végső soron örök életet. Ezért imádkozzunk ma így. Urunk, adj nekünk bátorságot, hogy le tudjak mondani az önző vágyaimról, azért, hogy erőt kapjak tőled és felvegyem mindennapi keresztemet, hűséget kapjak tőled, hogy mindig a te nyomodban tudjak járni. Mert tudjuk, a te utadon járva életet és üdvösséget találunk. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Petrás László, mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми греко-католицького священника села Гече Петра Шласло. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Megdobbant.
6: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 вересня, вівторок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 3 héttel ezelőtt kezdődött el a tanulók étkeztetése a Beregszászi Kistérség iskoláiban. Összesen 21 oktatási intézményben biztosítanak étkeztetést, amelyben 4185 diák vesz részt. 11 oktatási intézményben saját konyhák biztosítják az étkeztetést, további 10 intézményben pedig külső szolgáltatók bevonásával, úgynevezett catering rendszerben oldják meg. A legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek elégedettek az étkeztetés lehetőségével. Erről rádiónknak adott interjújában Babiák Edit, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetője beszélt.
5: Talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek örülnek az étkezési lehetőségnek. Természetesen vannak ételek, amelyeket szívesen fogyasztanak, és olyanok is, amelyeket kevésbé kedvelnek. Az állam az alsós tagozatos tanulók étkeztetésére gyermekenként napi 50 grivnyát, a felsőbb évfolyamokon tanulók számára pedig 60 grivnyát biztosít. Az elkészítés, a szállítás, a logisztika, a költségeit a helyi költségvetésből fedezzük. Az indulást komoly előkészületek előzték meg, bútorokat, edényeket rendeltünk, valamint bővítettük a személyzetet is. A mindennapi munkában sokat segítenek az osztályfőnökök, a pedagógusok, amit ezúton is köszönünk. Változatos, kiegyensúlyozott étkezést kell biztosítanunk, ezért tejtermékeknek, halnak, különféle gabonaféléknek is helyet kell kapniuk az étrendben, akkor is, ha ezeket egyelőre nem minden gyerek kedveli. Célunk, hogy a gyerekek egészséges, biztonságos és ízletes ételeket kapjanak, amelyeket szívesen el is fogyasztanak.
4: Тижні тому в школах громади розпочалося харчування учнів. У 21 закладі освіти ним охоплено загалом 4185 школярів. В 11 навчальних закладах харчування забезпечують власні кухні. Ще в 10 його організовано із залученням зовнішніх постачальників за системою кейтерингу. Найважливіше те, що діти задоволені можливістю харчуватися. Про це в інтерв'ю нам розповіла Бабяк Едіта, начальниця управління освіти і культури Берегівської міської ради. Далі ви чуєте її слова.
5: Talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek...
4: Мабуть, найважливіше те, що діти задоволені можливістю харчуватися. Звичайно, є страви, які вони охоче споживають, але є й такі, які їм подобаються менше. Держава забезпечує харчування учнів початкових класів у розмірі 50 гривень на день на одну дитину, а для учнів старших класів фінансування складає 60 гривень. Витрати на приготування, доставку та логістику ми покриваємо з місцевого бюджету. Початку харчування передувала серйозна підготовка. Ми замовили меблі, посуд, а також розширили штат працівників. У щоденній роботі значну допомогу надають класні керівники та педагоги, за що ми їм також дякуємо. Ми маємо забезпечувати різноманітне та збалансоване харчування, тому в меню повинні бути молочні продукти, риба, різні види круп та інші зернові, навіть якщо поки що не всі діти їх люблять. Наша мета, щоб діти отримували здорову, безпечну та смачну їжу, яку вони із задоволенням споживатимуть. Зауважила Бабяк Едіта.
3: Közlekedési baleset történt Kárpátalján egy sürgősségi betegszállító mentőautó részvételével, amely egy súlyos állapotú beteget szállított. A mentő megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedett. Az előtte, illetve a vele szemben haladó járművek vezetői észlelték a mentőt és utat biztosítottak számára. Az egyik járművezető azonban úgy kezdett megfordulni, hogy nem győződött meg a manőver biztonságosságáról, és nem vette észre a sürgősségi járművet. Ennek következtében összeütköztek. A beteg nem sérült meg, egy másik mentőautóval szállították tovább egészségügyi intézménybe. A mentők arra kérik a járművezetőket, hogy minden manőver előtt alaposan mérjék fel a forgalmi helyzetet, és különös figyelmet fordítsanak a bekapcsolt megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedő mentőautókra, írja a 103 Zakarpattya.
4: На Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля екстреної швидкої допомоги, який транспортував важкого пацієнта. Швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. Водії попереду та зустрічного транспорту реагували на спецтранспорт і звільняли йому дорогу. Однак один із водіїв розпочав розворот, не переконавшись у безпечності маневру. Не помітив автомобіль екстреної допомоги, внаслідок чого сталося зіткнення. Пацієнт не постраждав, його іншим автомобілем швидкої доставили до медзакладу. Медики закликали закликають водіїв перед будь-яким маневром уважно оцінювати дорожню ситуацію та звертати особливу увагу на спецтранспорт із увімкненими маячками і сиреною. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Befejezték az első újonnan épített európai nyomtávú vasútvonal villamosítását Kárpátalján. Az Ungvár és Csap közötti 22 kilométeres szakaszról van szó, közölte az Ukrő Zaliznica. A projekt következő szakaszában a Csap és a Záhonyi térségben található ukrán-magyar határ közötti vasúti szakaszt villamosítják. A munkálatokat a tervek szerint 2026 végéig fejezik be. Ennek köszönhetően a több rendszerben közlekedő villanymozdonyok mozdonycsere nélkül haladhatnak át az ukrán-magyar határon. Ez műszakilag lehetővé teszi, hogy a Magyarországról, Ausztriából, Szlovákiából és Csehországból érkező személyvonatok útvonalát egészen Ungváriig meghosszabbítsák. A fejlesztés

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 9 óra, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 вересня, вівторок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Közlekedési baleset történt Kárpátalján egy sürgősségi betegszállító mentőautó részvételével, amely egy súlyos állapotú beteget szállított. A mentő megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedett. Az előtte, illetve a vele szemben haladó járművek vezetői észlelték a mentőt és utat biztosítottak számára. Az egyik járművezető azonban úgy kezdett megfordulni, hogy nem győződött meg a manőver biztonságosságáról, és nem vette észre a sürgősségi járművet. Ennek következtében összeütköztek. A beteg nem sérült meg, egy másik mentőautóval szállították tovább egészségügyi intézménybe. A mentők arra kérik a járművezetőket, hogy minden manőver előtt alaposan mérjék fel a forgalmi helyzetet, és különös figyelmet fordítsanak a bekapcsolt megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedő mentőautókra, írja a 103 Zakarpattya.
4: На Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля екстреної швидкої допомоги, який транспортував важкого пацієнта. Швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. Водії попереду та зустрічного транспорту реагували на спецтранспорт і звільняли йому дорогу. Однак один із водіїв розпочав розворот, не переконавшись у безпечності маневру, не помітив автомобіль екстреної допомоги, внаслідок чого сталося зіткнення. Пацієнт не постраждав, його іншим автомобілем швидкої доставили до медзакладу. Медики кажуть водіїв перед будь-яким маневром уважно оцінювати дорожню ситуацію та звертати особливу увагу на спецтранспорт із увімкненими маячками і сиреною. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Befejezték az első újonnan épített európai nyomtávú vasútvonal villamosítását Kárpátalján. Az Ungvár és Csap közötti 22 kilométeres szakaszról van szó, közölte az Ukrzaliznica. A projekt következő szakaszában a Csap és a Záhonyi térségben található ukrán-magyar határ közötti vasúti szakaszt villamosítják. A munkálatokat a tervek szerint 2026 végéig fejezik be. Ennek köszönhetően a több rendszerben közlekedő villanymozdonyok mozdonycsere nélkül haladhatnak át az ukrán-magyar határon. Ez műszakilag lehetővé teszi, hogy a Magyarországról, Ausztriából, Szlovákiából és Csehországból érkező személyvonatok útvonalát egészen Ungvárig meghosszabbítsák. A fejlesztés emellett lerövidítheti az utazási időt és csökkentheti a vasútársaság üzemeltetési költségeit, adta hírül a Suspilne Media.
4: На Закарпатті завершили електрофікацію першої новозбудованої євроколії. Йдеться про 22-кілометрову дільницю між Ужгородом та Чопом. Про це повідомили в Укрзалізниці. Наступний етап проєкту передбачає електрифікацію залізничної ділянки від Чопа до українсько-угорського кордону в районі Загоні. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. Завдяки цьому багатосистемні електровози зможуть проходити українсько-угорський кордон без заміни локомотива. Це дасть змогу технічно продовжити маршрути пасажирських поїздів з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії до Ужгорода. Також це скоротить час поїздки для пасажирів і зменшить експлуатаційні витрати залізниці. Про це пише Суспільне медіа.
3: Mintegy 7,7 millió hrivnya értékű gyógyszercsempészetet lepleztek le a csapi ukrán-magyar határon. Egy Bécsből érkező menetrend szerinti autóbusz alaposabb ellenőrzése során a hatóságok a sofőrfülkében egy speciálisan kialakított rejtek helyet találtak. A rejtek helyen kekszes dobozokba rejtve, négy hűtőtáskában összesen 360 darab injekciós készítményt fedeztek fel. A készítményt a cukorbetegség kezelésére és a test súlyt szabályozására használják. A lefoglalt gyógyszerek előzetes értéke mintegy 7,7 millió hrivnya. A pontos értéket szakértői vizsgálat állapítja majd meg. Az esetről az ukrán állami határőrszolgálat nyugati regionális főosztálya számolt be.
4: У пункті пропуску Тиса на українсько-угорському кордоні прикордонники виявили контрабанду ліків на 7,7 мільйона гривень. Під час поглибленої перевірки рейсового автобуса, який слідував за маршрутом з Відня, в кабіні водія правоохоронці знайшли спеціально облаштовану схованку. Всередині в коробках з-під печива знаходилися 4 термосумки, в яких знаходилися 360 одиниць ін'єкційного препарату, що використовується для лікування цукрового діабету та контролю ваги. Орієнтовною вартістю близько 7,7 мільйона гривень. Точну вартість вилученого майна встановить відповідна експертиза. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
3: Ösztöndíjpályázatot hirdet a ProAgricultura Kárpátika, Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány a 2026-27-es tanévre. a 10 hónapon át folyósított támogatásra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem második és harmadik évfolyamos aktív hallgatói jelentkezhetnek, akik kertészmérnök, állattenyésztő és mezőgazdasági mérnök, illetve kertgazdálkodás és parképítés szakon tanulnak, nappali vagy levelező képzésben. A pályázathoz motivációs levél, szakmai önéletrajz, valamint a leckekönyv másolata és a tanulmányi átlag Neptun-rendszerből kinyomtatott igazolása szükséges. A motivációs levél témája: miért választottam ezt a szakot? Terjedelme pedig legfeljebb 2000 karakter lehet. A pályázatokat szeptember 21-e és 30-a között lehet benyújtani a Pro Agricultura Carpatica Beregszász irodájában, a Timoszcsuk Mihály, vagyis Görbe utca 6-os szám alatt, tájékoztatott az alapítvány hivatalos oldalán.
4: Закарпатський благодійний фонд «Проагрікультура Карпатіка» оголошує конкурс на отримання стипендії на 2026-2027 навчальний рік. На підтримку, яку виплачуватимуть протягом 10 місяців, можуть претендувати активні студенти других та третіх курсів Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, які навчаються за спеціальностями інженер садівництва, тваринництво та аграрна інженерія, а також садівництво та ландшафтний дизайн. Участь можуть брати студенти денної та заочної форм навчання. Для учнів в конкурсі необхідно подати мотиваційний лист, професійне резюме, копію залікової книжки, а також довідку із середнім балом успішності, роздруковану в системі «Нептун». Тема мотиваційного листа – чому я обрав цю спеціальність. Обсяг листа не повинен перевищувати 2000 символів. Заявки можна подавати з 21 до 30 вересня в офісі фонду «Про агрікультура Карпатіка» у Берегові за адресою вулиця Михайла Томощука, 6, колишня назва вулиця Крива. Про це повідомляється на офіційній сторінці фонду.
3: A végére egy felhívás. Szeptember 30-án szerdán véradásra várják az önkénteseket Beregszászban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és véradásukkal segítsenek a rászorulókon.
4: Оголошення. У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a változékony idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok lehet. Az előrejelzések szerint a tegnapi esőzések után ma már nem várható csapadék.
4: У наступні години протримається мінлива погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17 градусів. За прогнозами синоптиків, після вчорашніх дощів сьогодні опадів уже не очікується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám. Munkácson megrendezték a jótékonysági félmaratont, amely mintegy 800 futó vett részt. A rajtnál különböző korú és felkészültségű sportolók sorakoztak fel az ország számos megyéből, valamint külföldről érkező indulók is csatlakoztak. A versenyzők 21 és 10 kilométeren váltóban, valamint gyermek és jótékonysági futásokon álltak rajthoz. Idén először külön futamot rendeztek azoknak a katonáknak, akik a harci cselekmények következtében szállt katonák.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökké való Istenünk, menj édes atyánk, köszönjük te néked, hogy ma reggel is hozzád jöhetünk, hogy az életünket oda tehetjük te eléd. Mert sokszor részesen vesszük, Urunk, és élve a minden napjainkat, úgy belefeledkezünk, és beleragadunk ennek a világnak a kihívásaiba, harcaiba, elfeledkezve arról, hogy a hozzád tartozás, a benned való hit az nem szavakban áll, hanem a szavak mögött lévő cselekedetek, amelyek hitelesítik mindazt, amit benned élhetünk meg. És köszönjük, Urunk, hogy te azért hívsz magadhoz, azért szólsz, mert te formálsz, tisztogatsz, és a Zsoltárossal együtt valljuk, Urunk, hogy utaid mutasd meg nekünk, hogy el ne tévejedjünk.

0: kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt újszövetséges szakaszból olvasom, Jakab apostolnak leveléből, második fejezetből, a 18. verstől a 26. versekig. Míg az ige szakasz felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről is szól Istennek igéje. De mondhatja valaki, néked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazítatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltára? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek tulajdonítatik néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Hasonlatos képpen pedig a tisztátalan Ráháb, avagy nem cselekedetekből igazítatott-e meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki? Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, azonképpen holt a hit cselekedetek nélkül. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Van elgondolkodható az, hogy a keresztény életben úgymond a felébredt, elhívott, megváltott keresztény ember életében egyáltalán kérdéssé válik az, hogy hit és cselekedet. Milyen természetes dolognak kellene ez lennie. Ha hiszek Istenben, Istentől kapott hit által ennek következménye kell legyen. És mégis erről kell naponként most a Jakab levele alapján, de ugye minden napjainkat megvizsgálva szembesülni kell azzal, hogy bizony ez időközönként kérdés az életünkben is. Azt ugye látjuk és tudjuk, hogy Luther Márton, amikor rácsodálkozott arra, hogy fizikálisan ő bármit tesz, nem ad neki békességet. Keresve az Istentől jövő békességet, a lelkének üdvét, a legszélsőségesebb eszközökhöz nyúlva próbálkozott mindennel, hogy megkapja ezt a békességet. És bármivel próbálkozott, addig, míg rá nem csodálkozott arra az isteni kijelentésre, hogy egyedül hitáltal, kegyelemből. Addig nem volt meg ez a békesség. És természetesen, amikor erre rácsodálkozott, és betöltötte az életét, és öröm töltötte el az életét, akkor hát ő ebben nagyon belekapaszkodott. És ahogy ebbe belekapaszkodott, bizonyára, amikor megfogalmazta azt, hogy egyedül hit által, akkor nem azt mondta, hogy nem kellenek a cselekedetek. Mert ha valaki, de az ő életét is megfigyelve, azt láthatjuk, hogy a hitéből fakadóan az, ahogy kiáll, az, ahogy vállalja, akár még a mártíromságot is, itt állok, másképp nem tehetek, ugye a vallatásnál. Tehát nyilvánvaló, hogy nem kérdés a cselekedet, mert ő ezt azért tehette, mert a hit ott volt a szívében. És számára ezért volt mindenek felett való, és ezért kérdőjelezte meg a Jakab levelét, hogy miért kell ez, miért mond ilyet a Jakab, hogy cselekedetekből igazul meg az ember. Mégis, hogyha úgy belegondolunk ebbe, és látjuk ezt a történelmi példát, akkor látjuk, hogy ő, amiben belekapaszkodott, tehát ez mindent fölülírt. És ahogy ezt látjuk, és ahogy olvassuk a Jakab levelét, mégis én arra döbbentem rá, hogy annak az embernek, aki így rá tud csodálkozni erre a kegyelemre, hogy az Isten megajándékozta hittel, és hittel valóban el tudom fogadni, hogy minden bűneim meg vannak bocsátva, és Jézus Krisztusban Isten nekem ajándékozott mindent, akkor ennek a rácsodálkozásában természetes annak a megélése, megvallása. És én talán ebben látnám a legnagyobb kísértést és kihívást napjainkban, ezzel kapcsolatosan, hogy nincs ez a rácsodálkozás, nincs ez az öröm, hogy nem azt nézte Isten, hogy ki vagyok, nem azt nézte, hogy mit érdemlek, nem azt nézte, hogy mit tettem, hanem egyszerűen kegyelméből megajándékozott. Hát ennek a felismerése egy olyan örömmel kellene betöltse az életünket, hogy szinte szárnyalunk, és ennek megfelelően alárendelünk mindent, és ennek a megtapasztalásában éljük a hitünket cselekedetekben is. És valahol mégis az látható, hogy valahogy úgy ketté válik. Tehát ennek a hitnek az ereje nem fogható kézzel nagyon sok esetben. És az első dolog, amit tehát én úgy aláhúznék, és úgy elcsendesedésünkben, amiben megszólított az Isten, az az, hogy mennyire tudok még örvendezni, és valóban újra és újra rácsodálkozni arra, hogy Isten ajándéka ez. Mert hogy? Mit mond az ige? Hogy kegyelemből hitáltal, nem pedig cselekedetekből. Azért, hogy senki ne kérkedjék, ne fuvalkodjon fel. Isten kegyelmi ajándéka. Tehát ott van benne annak a kísértése, hogy ha én hitben vagyok, megismertem az Isten kegyelmét, akkor ez ne hordozza magában azt, hogy többet tulajdonítsak magamnak, mint ami az Istennel való kapcsolatban az én részem. Mert hogy Isten ajándéka ez. Mert hogy nem az én teljesítményem, nem az, amit én megtehettem, megtehetek, hanem egyszerűen Isten ajándéka. De ha felismerem, hogy Isten ajándéka, akkor ennek a következménye. És következményként élhetem meg azt. Nagyon szemléletes példa számomra, amikor Isten népe ott van a Sinai hegynél. És nagyon-nagyon sok megtapasztalásuk van arról, hogy kicsoda az élő Isten. Sőt, oly mértékű a megtapasztalás, hogy szemtanúi annak, hogy Mózest felhívja az Úr oda abba a belső kapcsolatba, közösségbe, ahol már csak a tudat, a látvány az, hogy az Isten dicsőségét ott megjelenteti, és abba benne Mózes megkapja a 10 parancsolatot. Tehát mindez idáig tapasztalja Isten népe, tapasztalja Mózes azt, hogy az Isten jelen valósága mennyire kézzel fogható, és mennyire súlya van az Isten dicsőségének. És ahogy Mózes felmegy, és ott marad a nép, ez a megtapasztalás, ez a hit, ez egyre inkább halványul. És tevődik arra, ami szemmel látható, kézzel fogható. És ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy minden kudarcunk, minden kísértésünk, minden esetlenségünk leginkább abból fakad, hogy nem érezzük, nem élünk benne az Isten dicsőségében. Mert minél erőteljesebben jelen van az ő dicsősége, szószoros értelmében nehéznek lenni, ugye? Annál nyilvánvalóbbá válik, hogy az ő jelenlétébe az én életemnek a különböző lépései ennek a tudatában, ennek a súlynak a hordozásában, az ő jelenlétében valósul meg. Mai nap ige szakaszunk azt mondja, De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak, mutasd meg nekem a te hitedet cselekedeteidből, én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Úgy tűnik, mintha külön kellene választani, és sokszor mi ezt tesszük. És talán ez is egy nagy kísértése napjainknak, amikor cselekedeteket kezdünk el vizsgálgatni, és abból próbálunk következtetni. És amikor ezt tesszük, akkor az előző fejezetben beszél a személyválogatásról, az ítéletről, mások megítéléséről. Tehát pont ez történik. Mert hogy amikor ez kérdéssé válik, hogy az, amit látok valakinek az életében, vagy hozzam még közelebb, amit én megélek a mindennapjaimban, ez elválhat az Isten hittől? És mégis erről kell beszéljünk, hogy hit meg cselekedet. Mutasd meg hitedből a cselekedetedet, cselekedetemből megmutatom a hitemet. Milyen megdöbbentő, hogy Jakabnak erről kell beszélnie, hogy mint hogy ez két különálló dolog lenne, pedig ez egy összekapcsolt, egymás mellett, egymásból táplálkozó. És mégis. Hát mi emberek erre képesek vagyunk, alkalmasak vagyunk, hogy ezt így éljük meg, ezt így értelmezzük, pedig nagyon egyszerűen Isten igéje egyértelműsíti, hogy a hit valóban cselekedetek nélkül megholt önmagában. Vagy a cselekedetek hit nélkül hiába való mi haszna dolgok. Amikor összekapcsolódik, mutasd meg, és hadd legyen a mai reggel ez úgy különösen aláhúzva, hogy megmutatni, mit mutatok. Az én életem mit mutat? Az, hogy beszélünk Istenről, mi van mögötte? Az, ahogy élek, az, amit teszek, van-e esély ezekben a lépésekben, tettekben az Isten dicsősége megmutatkozásának? Nem véletlen mondja azt az Isten igéje, még a nagy Péternek is, meg a Jakabnak is, amikor ott vannak a megdicsőlés hegyén, hogy íme az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Nem a ti agymenésetek, a ti dogmatikátok, a ti etikátok, a ti nagy hitismeretek, hanem őt hallgassátok. És tulajdonképpen ez köszön vissza a hit cselekedet kérdésében, hogy ő helyett mi akarunk látszani, mi akarunk hallatszani. Talán a keresztény embernek elég lenne naponként ezt vizsgálgatni, és úgy elkérni az Istentől, hogy e mai nap is nem akarok nagy dolgokat tenni, nem akarok nagy dolgokat mondani, csak egyet akarok, Uram. Hogy látható legyen Jézus abban, amit én teszek. Ő legyen látható, ne én. Ő legyen hallható, ne én. És aztán a hit cselekedet kapcsolatában van egy nagyon érdekes dolog, hogyha nagy összefüggésében vizsgáljuk. Ugye a Szent Háromság szempontjából. Láthatjuk azt, hogy a Teremtő Isten kijelentése, a mindenható Isten, az, aki életet ad és gondvisel. A Fiú Isten, Jézus Krisztus, aki megvált, aki helyreigazít, aki újjal ajándékoz meg. És a Szentlélek Isten pedig a megváltott, megigazított, újjászült embert megszenteli, a megszentelés útján vezeti. Azaz a cselekedet, ami Krisztusban Isten ajándéka, a Szentlélek munkája a cselekedeteim. a megszentelődés útja. És akkor van gond, amikor valóban a Szent Háromságot megpróbáljuk külön bármilyen formában értelmezni. Az Atya, Fiú és Szentlélek közösségében valóban olyan harmónia van, amiben nem emelkedik ki egyik a másiktól, hanem mindig a másikat emeli. Az Atya beszél a Fiúról. A Szentlélek emeli a Fiút. A Fiú azt mondja, hogy és elküldöm nektek a Szent Lelket, aki elvezet titeket az igazságra. Tehát ennek az igazságában értelmezhető a keresztény életem. Mit jelent keresztény emberként hitemből fakadó cselekedet? Azt jelenti, hogy a Szentléleknek van-e helye az életemben, hogy formáljon, hogy láthatóvá váljon az, amivel Isten ajándékozott meg Jézus Krisztusban engem. És de sokan eljutnak odáig, hogy hát teremtő Isten megteremtett, gondvisel és szeret. És ez egy jó felismerés, csak mit mond erre az ige? Olyan súlyos szavak ezek, azt mondja Jakab, hogy jól teszed, hogy hiszed, hogy egy Isten van, az ördögök is. És akkor itt ebbe belegondolni abba, hogy sokakat még az ördög is leköröz hitben. Milyen megdöbbentő dolog. Hogy én emberként azt kell halljam, hogy még az ördögök is leköröznek engem a hitben, mert számukra ez nem kérdésük, ők nyilvánvalóan tudják. Egy az Isten, élő Isten, mindenható Isten. Félnek is tőle. És mi emberek? Még csak odáig el is jutunk nagyon sok esetben, nem minden esetben, hogy teremtő mindenható Isten, szerető Isten, de mindennek a felismerése vezetett tovább az Isten ajándékához, a megváltáshoz és a megszentelődés útjához. Mi emberek még tudunk ateisták is lenni. Akkor nem köröznek le az ördögök nagyon sokszor, akik hisznek, mi meg nem hiszünk. Milyen kemény szavak ezek, amiket itt Jakab használ, és nem mond idegen dolgot, ami ebben a világban, napjainkban idegen lenne, hanem szembesít, és azt mondja, hogy igen, nem mindegy, hogy van egy általános hited a Teremtő Istenről, vagy pedig ez a hit, hogy teljes egészében Isten ajándékaként a tiéd. Tudva azt, hogy Isten hívott életre, ajándékozott meg engem élettel. Tudva azt, hogy ez az élet csak akkor maradhat fent, ha az ő gondviselésében benne vagyok. És tudva azt, hogy ez a teremtő, gondviselő Isten úgy tekintett rám, hogy megajándékozott engem az életem kudarcaiból való kijövetellel. Megajándékozott a megváltással Jézus Krisztusban. És ennek a felismerése, hogy megváltott engem, bűnbocsánatot adott, és örök élettel ajándékozott meg. Na, ez jelenti azt, hogy utána a Szentlélek valóban kell, hogy munkálkodjon. Ha nem adunk helyt a Szentléleknek, akkor a megszentelődés útján, hadd mondjam ilyen kemény szavakkal, hogy elhalhat a hit. Elhalhat a hit. Az egyház történelemmel foglalkozva, annak idején, amikor ösztöndíjas diák voltam, a témám az volt, hogy a Szentlélek munkája a misszióban. Ebből akartam doktorálni annak idején. És ahogy ezt elkezdtem, egy évig foglalkoztam vele, olyan megdöbbentő volt látni azt, hogy egyház történelmen belül a Szentlélek kérdése, személye, az mennyi kérdést vetett fel, még a református egyházban is. És persze vannak emberi magyarázatok, hogy miért tekintett így a református egyház a Szentlélekre, mint egy félve attól, hogy az új neoprotestáns egyházak, akik túlhangsúlyozzák a Szentlélket, hogy elkülönüljünk tőlük, csak ezzel pont azt értékel, hogy a legfontosabbat az emberi életnek a megszenteléséről mondtak le. A megszentelődés útjáról mondanak le. És akkor ki tud üresedni, meg tud fásulni, élettelenné tud válni a keresztény élet. És ahhoz, hogy eleven legyen, na ehhez szükséges az, hogy az Isten szent lelke munkálkodhasson bennem. És akkor érthetjük meg azt, hogy miért mondja Jakab ezt, hogy az ördögök is hisznek. Bennük a Szentlélek nem munkálkodik. És nekik ennyi bekorlátolt az, hogy van egy biztos ismeretük, tudásuk arról, hogy az élő Isten létezik. De ki mondja a leglényegesebbet, hogy de ez semmi jót nem jelent rád? Akkor jelent rád jót, hogyha ennek a felismerése hitajándékaként ott van az életedben. Bizalomként oda helyezni. És ahogy éljük az életünket, a megszentelődés útján a Szentlélek munkálkodik. Akarod-e tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? És akkor itt van két példa előttünk, ahogy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazítatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltára? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel? Milyen megdöbbentő, hogy erről beszél Jakab, hogy nem látod, ember, hogy cselekedetekből igazult meg. Akkor mégis. És igazából Ábrahám életét szemlélve azt, amit ő véghez visz, na az ő személye az, ami félreérthetetlenül a hit és következményeképpen a cselekedet, ahogy összefonódik és harmóniában van. Mert nem csak hitte, hogy az élő Isten, mindenható, életadó, megajándékozó, hanem ezt tette úgy hittel, hogy teljes bizalmában odahelyezte az életét, még az érthetetlen dolgokat is. Fiát feláldozni, érthetetlen is, és rugaszkodik az ember minden porcikája ez ellen, hogy tehát ilyet hogy lehet? Kérhet az Isten én tőlem olyat? Valamilyen más formában biztos, hogy kér. Egyénileg. Talán emlékszünk a vasárnapi hirdetésre, hogy az Isten személyválogatása az ő személyválogatásában mutatkozik meg, hogy mennyire nem személyválogató. Mert különbséget tesz mindannyiunk között, úgyhogy az ő általános kegyelmét mindenkinek adja, nem személyválogató. De az ő kegyelmének kiáradása, ez a különbségtétel egyénre lebontva. És ahogy Ábrahámnak így kellett nyilvánvalóvá válni, hogy az ő hite, annak a valósága, a mélysége milyen, és tudjátok, itt nem Istennek volt arra szüksége, hogy Ábrahámot most próbára téve kimutassa Ábrahám, hogy ő valóban hisz, hanem Ábrahámnak volt erre szüksége. És hadd mondjam azt, hogy Ábrahámon keresztül neked és nekem van erre szükségem, hogy egy ilyen élethelyzet, miről is beszél ez, hogy mindannyiunk élethelyzetének a próbája összekapcsolódik Isten népének a testében. A te megpróbáltatásodból, amikor a hit meg tud mutatkozni, akkor nekem is szükségem van. És ahogy Ábrahám megpróbáltatott, valóban egy olyan megtapasztalása volt, hogy ő engedett az Istennek, ami azt gondolom mindent fölülír. És így írhatja föl a mi mindennapjainkat is Ábrahám példája, hogy hitéből fakadóan hogy tudott cselekedni, mit jelentett számára a bizalom. minél erőteljesebb a bizalom Isten felé, annál kevésbé kérdések a cselekedeteim. Mert annál inkább kapcsolódik az élő Istenhez. Hát én kívánom mindannyiunk számára, hogy legyünk többek, mint az ördögök Isten szemében. Legyen a miénk az a megtartó hit, ami valóban Isten ajándékaként ott van az életünkben, örömmel tölt el, és így visz a megszentelődés útján, hogy látva az emberek hitedből fakadó cselekedeteidet, dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Kívánom, hogy így legyen. Drága Urunk, köszönjük te néked, hogy a te jelenlétedben valóban tanítasz a te utaidra. Hisz olyan súlyosak ezek a szavak, hogy a test holt lélek nélkül, ahogy a hit is cselekedetek nélkül, ahogy a hit is a te szent lelked nélkül. Hála szívvel köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük a szent lelket, hogy munkálkodjék bennünk, köztünk. Hála szívvel köszönjük, hogy a te ígéreted szerint valóban munkálkodik, és elvezet mindnyájunkat az igazságra. Pártfogó, vigasztaló. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy a mai napunkat is így áld meg, munkálkodva bennünk a megajándékozott hit, az hadd mutatkozzék meg lelked által, szavainkban, tetteinkben. Kérünk, Atyánk, amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Karackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Radio Pulse. Se salavi baby.
1: Тізоура. 11 година за київським часом.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint ma délelőtt 10 órától ideiglenesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Beregszázban, a Mihók utcában. A munkálatok befejezését követően várhatóan délután 13 órától a vízszolgáltatás helyreáll.
5: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проривом водопроводу з 11-ї за київським часом тимчасово буде обмежено водопостачання в Береговій на вулиці Міговка. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт орієнтовно о 14-й за київським часом.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 вересня, вівторок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Володимир Зеленський, украин елнök, септембер 22-én Нью-Йоркban találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ közgyűlésének keretében, közölte a Suspilna az ukrán elnöki hivatalra hivatkozva. A tervezett tárgyalások fő témái között szerepelhetnek a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések, az energiaellátás, valamint Ukrajna légvédelmének megerősítése és további légvédelmi rendszerek biztosítása. A felek emellett megvitathatják a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták ukrajnai licencalapú történő gyártásának lehetőségét is. Zelenszkij beszélni kíván továbbá a Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel folytatott korábbi találkozókról, valamint a további diplomáciai egyeztetésekről.
5: Президент України Володимир Зеленський сьогодні планує зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Серед тем переговорів – дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетика, додаткові системи протиповітряної оборони та можливість ліцензійного виробництва ракет для «Патріот» в Україні. Також Зеленський планує обговорити з Трампом попередні зустрічі із спецпредставником президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, а також подальші дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни. Пише Суспільне медіа.
4: Humanitárius katasztrófa helyzet alakult ki a Herszon megye bal partján fekvő, orosz megszállás alatt álló területeken, köztük Oleskiben. A helyzet várhatóan az ENSZ közgyűlésének egyik kiemelt témája lesz, amely szeptember 22-e és 28-a között zajlik New Yorkban. Andrii Sibiha ukrán külügyminiszter szerint Ukrajna nemzetközi szervezetek közreműködésével humanitárius folyosó létrehozását sürgeti, mivel az ukrán fél szerint a megszálló hatóságok akadályozzák az elszigetelt lakosság megsegítésére irányuló erőfeszítéseket. A teljes körű orosz invázió előtt Olesk kiben mintegy 24 ezeren éltek, jelenleg pedig mintegy 2000-en maradhattak a városban, köztük mintegy 50 gyermek. A településen nincs villany és gázellátás, az elmúlt egy hónapban pedig teljesen leállt az élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb alapvető szükségleti cikkek szállítása is. Számolt be az RBK Ukrajna.
5: Гуманітарна катастрофа на окупованому лівобережжі Херсонщини, зокрема в Олешках, стане однією з наскрізних тем Генасамблеї ООН. Генасамблея триватиме з 22 до 28 вересня у Нью-Йорку. За словами очільника Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги, Україна вимагає створення гуманітарного коридору за сприяння міжнародних організацій, адже окупанти блокують спроби допомоги людям, які опинилися в ізоляції. Про це пише rbk.ua. До повномасштабного вторгнення в Олешках проживало близько 24 тисяч людей, а сьогодні залишаються близько 2 тисяч. Серед них близько 50 дітей. У місті немає електро- та газопостачання. Впродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медиків та інших предметів першої необхідності.
4: Befejezték az első újonnan épített európai nyomtávú vasútvonal villamosítását Kárpátalján. Az Ungvár és Csap közötti 22 kilométeres szakaszról van szó, közölte az Ukrzaliznica. A projekt következő szakaszában a Csap és a Záhonyi térségben található ukrán-magyar határ közötti vasúti szakaszt villamosítják. A munkálatokat a tervek szerint 2026 végéig fejezik be. Ennek köszönhetően a több rendszerben közlekedő villanymozdonyok mozdonycsere nélkül haladhatnak át az ukrán-magyar határon. Ez műszakilag lehetővé teszi, hogy a Magyarországról, Ausztriából, Szlovákiából és Csehországból érkező személyvonatok útvonalát egészen Ungvárig meghosszabbítsák. A fejlesztés emellett lerövidítheti az utazási időt és csökkentheti a vasútársaság üzemeltetési költségeit. Отта Хірюле, Суспільне Медіа.
5: На Закарпатті завершили електрифікацію першої новозбудованої євроколії. Йдеться про 22-кілометрову дільницю між Ужгородом та Чопом. Про це повідомили в Укрзалізниці. Наступний етап проєкту передбачає електрифікацію залізничної ділянки від Чопа до українсько-угорського кордону в районі Загоні. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. Завдяки цьому багатосистемні електровози зможуть проходити українсько-угорський кордон без заміни локомотива. Це дасть змогу технічно продовжити маршрути пасажирських поїздів з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії до Ужгорода. Також це скоротить час поїздки для пасажирів і зменшить експлуатаційні витрати залізниці. Про це пише Суспільне медіа.
4: Közlekedési baleset történt Kárpátalján, egy sürgősségi betegszállító mentőautó részvételével, amely egy súlyos állapotú beteget szállított. A mentő megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedett. Az előtte, illetve a vele szemben haladó járművek vezetői észlelték a mentőt és utat biztosítottak számára. Az egyik járművezető azonban úgy kezdett megfordulni, hogy nem győződött meg a manőver biztonságosságáról, és nem vette észre a sürgősségi járművet. Ennek következtében összeütköztek. A beteg nem sérült meg, egy másik mentőautóval szállították tovább egészségügyi intézménybe. A mentők arra kérik a járművezetőket, hogy minden manőver előtt alaposan mérjék fel a forgalmi helyzetet, és különös figyelmet fordítsanak a bekapcsolt megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedő mentőautókra, írja a 103 Zakarpattya.
5: На Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля екстреної швидкої допомоги, який транспортував важкого пацієнта. Швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. Водії попереду та зустрічного транспорту реагували на спецтранспорт і звільняли йому дорогу. Однак один із водіїв розпочав розворот, не переконавшись у безпечності маневру, не помітив автомобіль екстреної допомоги, внаслідок чого сталося зіткнення. Пацієнт не постраждав, його іншим автомобілем швидкої доставили до медзакладу. Медики закликають водіїв перед будь-яким маневром уважно оцінювати дорожню ситуацію та звертати особливу увагу на спецтранспорт із увімкненими маячками і сиреною. Про це інформує 103 Закарпаття.
4: A végére egy felhívás. Szeptember 30-án szerdán véradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és véradásukkal segítsenek a rászorulókon.
5: Оголошення. У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
3: Прогноз погоди.
2: Оз ідуярашул.
4: A következő órákban is marad a változékony idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok lehet.
5: У наступні години протримається мінлива погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17 градусів.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A Formula 1 mezőnye a hétvégén szokatlan menetrendhez alkalmazkodik. A soron következő azeri nagydíjat vasárnap helyett már szombaton rendezik meg, az azeri nemzeti emléknap miatt. A rendhagyó időpont azonban nem csak Bakut érinti, az idei szezonzáró is eltérhet a megszokottól, amennyiben az Imolába költözik. Az észak-olaszországi pályán december elején már 16:34-kor lemegy a nap, és mivel az Autodromo Internazionale Enzo és Dino Ferrari nem rendelkezik mesterséges világítással, a futamot a biztonság előírások miatt szinte biztosan a déli órákban, várhatóan 12 és 13 óra között indítják majd el. Pilotáció a vikendus zmúsenyi adaptovátesz a donezvésnó rozkladom. Cserhovei Grand Prix Azerbajdzsána vid policiánem nédíliu a užav szobotu cserez nacionálné deň paměti v Azerbajdzsáně. Nezvésný čas provedenia stosujete ne lише Baku. Finál sezonu takož může vidrizňátesz a vid zvésnó grafika, jakšo jeho perenesuj do Imoly. Na півночі Італії на початку грудня сонце заходить вже о 17:34. Автодром «Інтернаціонал» Енсо і Діно Феррарі не має штучного освітлення. Через обов'язкові вимоги безпеки недільна гонка майже напевно стартує у денні години, орієнтовано між 13 та 14:00. A világ második legnagyobb multisport eseményét, az ázsiai játékokat idén Japán rendezi. A jubileumi 20. viadalon, mint ismert, csak kizárólag ázsiai országok vehetnek részt, így a kontinens 45 nemzete több mint 11 000 sport

0: року приймає Японія. На ювілейному 20-му турнірі, як відомо, можуть брати участь виключно країни Азії. Тож 45 держав континенту, понад 11 тисяч спортсменів, які змагатимуться за 469 комплектів нагород. Програма надзвичайно різноманітна. Поряд із класичними олімпійськими видами представлені традиційні азійські спортивні дисципліни. У командних видах гратимуть у футбол, баскетбол, гандбол, волейбол та хокей на траві. Переможці останні отримують пряму квоту на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелес. Для господарів турнір має особливе престижне значення. Між Японією, Китаєм та Південною Кореєю вже багато років триває напружена боротьба за перше місце у медальному заліку. Тож найбільший спортивний фестиваль Азії є водночас важливим випробуванням перед Олімпіадою, що відбудеться за 2 роки. Mégis mert a Formula 1 mezőny ezen a héten szokatlan időbe osztáshoz alkalmazkodik, mivel a bakui futamot rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án rendezik meg. A teljes program emiatt már csütörtökön elrajtól, ekkor tartják az első és második szabadedzést, pénteken következik a harmadik tréning és az időmérő, a szombati futam pedig 13 órakor indul a város utcáin. A klubfutball eközben szünetel, mivel a héten a Nemzetek Ligája válogatott mérkőzései kerülnek előtérbe. Як відомо, цього тижня пелотон Формули 1 змушений адаптуватись до незвичного розкладу, адже гран-прі Азербайджану проведуть у суботу 26 вересня. Через зміну графіка програма стартує вже у четвер. Тоді відбудуться перші 2 тренування, у п'ятницю третя сесія та кваліфікація, а суботня гонка розпочнеться о 14:00 на міських вулицях столиці. Клубний футбол тим часом робить паузу, оскільки цього тижня в центрі уваги матчі Ліги Націй. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alusájtéz Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Önök a külön kiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
4: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, 2026. szeptember 22. Derűs szép napot kívánunk mindenkinek, ez a külön kiadás keddi adása. Szia István, szép napot neked is, köszöntünk.
6: Üdvözlök én is minden kedves hallgatót, hát a mai nap egészen különlegesnek ígérkezik, legalábbis az, hogy szeptember 22-e van, nem tudom, hogy ki hogyan követi nyomon a napoknak a múlását, bár múlt héten az egyik kollégám már úgy köszönt be, hogy akár kevesebb, mint 100 nap van már csak karácsonyig, és ez a mai napra már nem csak azt jelenti, hogy karácsonyig maradt kevesebb nap, hanem új évig is, mert hogy úgy néz ki, hogy ez a nap, a szeptember 22-i nap, az az év 265. napja, ennyi ez már eltelt, így van, 100 maradt hátra, úgyhogy tessék előkészíteni az ünneplő ruhákat lassan, mert hogy 100 nap múlva szilveszter lesz, de hát szerintem más ruhákat is elő kell most már készíteni, legalábbis a ma reggel az eléggé hűvösre sikeredett.
5: Kezdjük talán azzal, hogy tegnap csodálatos természeti jelenségnek lehettünk az élvezői, és emlékszem, amikor Beregszászban azért úgy megmozdult a nép, amikor ilyen telihold volt, vagy égi jelenségek hullócsillaggal találkoztál, vagy éppen egyik takarta a másikat, vagy

0: hold együttállás volt, és akkor mindenki kiment és este próbálta keresni az égboltot, hogy egyfajta égi csodának lehessen a része. Aztán ugye ilyen volt már végre a hóesés, az első hónak, és úgy tudtunk örülni, mintha valami fantasztikus dolog lenne. És most viszont elmondhatjuk, hogy így vagyunk lassan az eső jelenségével is. Tegnap elindult az eső, és megfogtam a két gyereket, és kivittem mind a kettőt. Az egyik esővizet gyűjtött, ahol talált ereszt a szakadó esőben, vitte a vidreket, és próbálta menteni az esővizet, és hagytam, hogy teljesen szétázzon a gyermek, mert azon gondolkoztam, hogy igazából mikor lesz legközelebb olyan lehetősége a gyerekeknek, hogy esőben valamit csináljanak kint és ázzanak széllyel. Hát mi az őszi időszakban rendszeresen megáztunk, és ez egy természetes jelenség volt, hogy nyáron zivatar, nyáron azért csak megeredt az eső, de ez 2026-ra egyfajta égi csodaként tűnik, és annyira ritka látványosság, hogy hát én csak ámultam és bámultam, hogy végre. Szerintem hónapok óta ennyi eső nem esett, mint vidékünkön, legalábbis ez Balassért érinti, gyönyörű szépen esett. Nem 5 percig, nem fél óráig, hanem igazán elég húszamos ideig esett az eső, fantasztikus élmény volt, hogy ilyen esőnézés volt nálunk az egyik legfontosabb délutáni program. Ma pedig a téli kabát keresés volt, mert ugye reggel felkeltél és mi van itt?
1: Szóval tegnap még ilyen folyékony volt a hó, tehát ez a meleg hó volt, lehet, hogy a fiúknak kellett volna mondani, hogy fiúk, örüljetek, mert a hó esik csak még a 0 fok feletti tartományban, de az a jó benne, hogy ezt nem kell lapátolni, mert ez ugye lefolyik magától, és valóban, akik ma ébredtek, mondjuk fent a Kárpátoknak a bércein, hát ott a hó jelenség, vagy az a hidegfehér valami, ami a fákon, bokroknak a levelein megtalálható volt, az most már tényleg annak köszönhető, hogy a hőmérséklet 0 fok alá süllyedt, -1 fokot mértek a mai hajnalban a Pipivánon.
0: Igen, ugye ezért jó, mert ugye vannak már élő képek, és ezt láthatjuk a saját szeménkkel. Ha mondanák, én nem igazán hinném el. Nem esett le még az első hó, de viszont a -1 fokból lévő pára azért az igazán beborította gyönyörű szépen a környezetet. Tegnap még 4 fok volt, és ez a 4 fok.
1: Ez a nappali csúcshőmérséklet.
0: Igen, éjszakára már. Igen, ez +4, ez éjszakára viszont -1 alakult. Úgyhogy elmondhatjuk, az első fagyás itt van. Hát, ha megérkezik a parlagfű virágjain, és az első fagyás, én még mindig várom, és odálkozom, hogy ennyi eső után nekem még mindig be van dugulva az orrom, hát ettől szép az időszak, hát ez egy ilyen világ.
1: Hát akkor lehet, hogy most már a te allergiád átment valódi náthába, és most már...
0: Én azzal kiegyezik, mert az egyszer véget ért.
1: Hát igen, csak hogy tünetileg, legalábbis ami az orrot életé nem sok különbözteti meg, csak annyi, hogy ez a fagy hatására. Hát már nem is tudom, hogy felerősödik, vagy éppen lecsendesedni látszik.
0: Én mondanám, de nem merem hangosan kiejteni azt a szót, hogy megérkezett az esős korszak, pedig régen ilyenkor megérkezett az eső, mert ugye azért, amikor eső van, akkor mire lehet mindenképpen számítani? Hát arra, hogy megindulnak a kátyúzási munkálatok, és éppen tegnap látunk egy hírt, hogy hát Kárpátalján 6 szakaszon indulnak meg az útépítési munkálatok, amelyek azért úgy kicsit jobbá teszik az életet és a közlekedését vidékünkön, és úgy meghökkentem, hogy jé, hát meg is érkezett az eső, úgyhogy ez a kettő általában szereti egymást, mert ugye akkor legjobb aszfaltot rakni, amikor jól esik, és ha éppen most esik jó, akkor tessenek aszfaltozni. Úgyhogy mi örülünk ennek, mindenképpen nem arról van szó, hogy nem örülünk neki, csak hogy milyen érdekes kettő különböző tétel mindig találkozik.
1: Valamire mindig számíthat.
0: Igen. Ha esik, akkor indulhatnak az aszfaltozási munkálatok vidékünkön, de ennek is még egyszer mondom. Nagyon tudunk örülni, és ne higgyük el azt, hogy ez a hideg úgy csak a semmiből érkezett, mert ugye szeptember 22-e valóság szerint az az igazi ősz kezdete, mert az őszi napi egyenlőség pont a mai napra tehető.
1: Így van, ami azt jelenti, hogy a nappaloknak, illetve az éjszakáknak a hossza az ezen a napon a teljes bolygón, tehát a teljes földön minden egyes pontján egyforma hosszú, így aztán gyakorlatilag valóban elkezdődik az ősz, és ami nálunk, hát nem tudom, lehetséges, hogy sok embernek inkább egyfajta fejfájást okozó időszak, mert hogy már mennek a vitatkozások, hogy azokat a bizonyos kazánokat, kályhákat kormoljuk-e ki, esetleg próbáljuk már ki, csak egy próbafűtést csináljunk már odahaza, tehát ezeken mennek már talán a viták odahaza családon belül. Addig mondjuk a bolygónak egy másik felén, a déli félgömbön, ott ma fog elkezdődni a tavasz.
0: ki minek tanul, szokták ezt felénk mondani, hogy ki hova születik. Ilyenkor kell elmenni, mint a madarak délre.
1: Ugye? Szóval a gólyák meg a fecskék csinálják mégis csak jól.
0: Tudnak valamit ezek szerint. Aztán ugye beszéltünk arról tennap, hogy milyen drága az üzemanyag, és arról, hogy ugye ma Ungváron azért e kapcsán csatlakoznak a úgynevezett autómentes nemzetközi naphoz, ami azt jelenti, hogy ingyenes tömegközlekedéssel lehet akár Ungvár megye székhelyen közlekedni, csak azért, hogy akik felmutatják, hogy van jogosítványuk, azok ezeket az eszközöket ingyen használhatják, úgyhogy autómentes napot hirdetnek Ungváron pont a mai nap, csatlakoznak ez a világkezdeményezéshez, és ilyen Munkácson a hétvégén pedig egy igen gigantikus futó versenyt szerveztek, amely leállította fél Munkács közlekedését, de kimondottan jó, mert ezzel azért kettő dolgot sikerült egyszerre kibekelni, hogy mindenkit arra ösztönözzünk, hogy hagyja az autót, mert ugye nem lehetett közlekedni Munkács belvárosában, és ugye a futó látványa.
1: Így is úgyis autómentes volt.
0: Egy akarva-akaratlanul autómentes napot szerveztek Munkácson, csatlakozva jelképesen ehhez a nemzetközi világnaphoz, úgyhogy akik tehetik, azok ma próbáljanak esőben, hidegben,
1: frissítővel,
0: tömegközlekedéssel indulni neki az útnak.
1: Illetve, hogyha már az üzemanyagárakat említetted, tegnap volt egy rövid utazásom Munkácsra, és ahogy visszafele érkeztünk megfele.
0: Az csak rövid volt, nem pedig olcsó.
1: Így van, de figyelgettem a benzinkutaknak a tábláit, és ugye hát azon ment nem olyan régen a vita, hogy a 99,9-ven, tehát Gribnya és Kopekes ár után vajon hogyan tudják majd megoldani, ha esetlegesen, és úgy néz ki jelenleg minden valószínűség szerint, a 100 gribnya körül, illetve felett alakuló üzemanyagáraknak a hirdetését hogy tudják megoldani. Hát jelentem alásan megoldották, egyetlen egy tizedes veszőt vittek jobbra, a nullákat a végén letakarták, tehát én már láttam ilyen kutat, és innentről kezdve szabad a pálya annak, hogy akár a mai napon is megjelenjen az első százas.
0: Köszönjük szépen a biztató igei gondolatokat, nagyon jó volt.
1: Bicikliről könnyű.
0: Igen. Ma pedig viszont két témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Első órákban szeretnénk egyfajta beszámolót kérni a C8-ak találkozójáról, amelyben több szekcióval, többek között a fiatalságot is összehívtak, és e kapcsán Dobsa István, a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének, a KMKSZ-nek az elnökét kértük meg, hogy meséljen ennek a programnak a részleteiről, illetve második órákban pedig a kárpátaljai napokat szeretnénk bemutatni, mert idén is Brüsszelben szerveznek meg, e kapcsán Ferenc Viktória, európai parlamenti képviselő fogadta el a felkérésünket.
1: Szóhodnyisnyi hosszínásai peredácsi, István Dobsa, Керівник громадської організації «Молодіжна товариство Угорської культури Закарпаття» та Вікторія Ференц, депутатка Європейського парламенту.
0: Érdemes mindenképpen velünk tartani a különkedes keddi adásával, jövünk itt az FM 92.1-en. Kitartást kívánunk, szép napot és jó rádiózást!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora szól, és ahogy ígértük, megyünk is tovább egy újabb beszélgetéssel.
3: A vonal másik végén köszöntjük Dobsa Istvánt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnökét. Znám je navziasku, István Dobsa, kerívnik Romáckai Organizácii Malodizsna Tovaristvo Uhorszkai Kultúri Zakarpátja. Szervusz, hallasz-e bennünket?
4: Szervusztok, én is nagy tisztelettel köszöntelek titeket, és minden kedves hallgatót egyaránt.
2: C8-ak elnevezéssel egy nagyszabású nemzetközi konferencia zajlott a hétvégén, ahol az ifjúsági szekcióban több Kárpátalján működő ifjúsági szervezet is jelen volt. Mit kell tudni ennek a találkozónak a hátteréről?
4: Igen, a találkozót azt első alkalommal hívták életre, az Ivano-Frankovszki Bukovel területen, egy fantasztikus szépségű területről beszélünk, és hát mi ezt pozitívan értékeltük, hogy az ifjúsági szervezet is meghívást kapott, tehát ezzel lehetőséget kaptunk, hogy a magyar közösség ifjúsági részét is tudjuk képviselni az alkalman. A tájékoztatás szerint, és aztán ugye a tapasztalataink is erről győztek meg minket, több ország ifjúsági szövetsége vett részt ezen az alkalman. Érkeztek Magyarországról, Csehországból, Ausztriából, Lengyelországból, Romániából ifjúsági szervezetek több taggal, vezetőkkel egyaránt. És mi maga a C8-as, ez egy sokrétű konferencia volt, ez egy politikai-gazdasági konferencia, de az ifjúsági szervezet és ifjúsági szövetség delegáltjaival mi hárman voltunk, mi az úgynevezett Young Leader ifjú vezetők szekcióban vettünk részt, és képviselhettük az ifjúsági szervezetet. Egyrészt lehetőségünk volt bemutatni az eddigi munkánkat, másrészt pedig volt egy workshop része a délutánnak, amikor igazából ilyen kis csoportos munkákban került sor a egymás jobban megismerésére, és itt valóban ez egy remek alkalom volt, hiszen több órányi alkalom volt arra, hogy megismerhessük egymást, és röviden bemutatjuk a munkánkat. Én örülök annak, hogy részt vettünk, és örülök annak, hogy az ifjúsági szövetség munkáját azt be tudtuk mutatni. Hát, ha fogalmazhatok így, talán nemzetközi szinten.
3: Nagyon izgalmasan hangzik az, hogy itt több ország ifjúsági vezetője is képviseltette magát. Melyek a közös kapcsolódási pontok a többi ország ifjúsági szervezeteivel? Mi az, ami közös, akár problémát tekintve, akár közös cél tekintve?
4: Igen, a kérdés az nagyon jogos, és ez a délután folyamán ugyanúgy fölmerült, hiszen azután, hogy picit megpróbáltuk megismerni jobban egymást és egymás munkáját, ugyanez volt a feladat, hogy azokra a kihívásokra próbáljuk meg közös választ találni, amelyek jelenleg minden régióban adottak. És én most megosztom a elhangzottakat és a tapasztalatokat. Én a workshop munkában az osztrák ifjúsági szervezet és a lengyel ifjúsági szervezet vezetőivel voltam közösen, és arról konzultáltunk, hogy hát jelenleg talán a legnagyobb kihívás a fiataloknak, az ifjúsági korosztálynak a megszólítása, hiszen a digitális világ, a digitális közeg az sok esetben elszippantja a fiatalokat, és a valódi közösségi alkalmak azok egyre kisebb mértékben tudnak megvalósulni. Ugye nálunk itt ezt az egészet megtűzdeli még egy háborús időszak, amely most már ugye aktív szakaszában 5. éve tart, és hát a külföldi barátaink nagyon elcsodálkoztak azon, hogy mikor mi prezentáltuk, hogy ennek ellenére egyébként itt megvalósulnak közösségi alkalmak, kisebb, nagyobb focitornák, csakversenyek, különböző pályázat, fotópályázatok, vagy éppen jótékonysági alkalmak, vagy félmaratonok, akkor nagyon-nagyon rádöbbentek arra, hogy minden nehézség ellenére, hiszen itt azért a hadi állapot az rendkívül komoly puszterheket ró egy ilyen szervezésre, mégis van élet és van közösség. Nekem úgy tűnt, hogy ők nagyon pozitív irányba lepődtek meg ezen, és talán mi még inspirálni tudtuk az irányba őket, hogy valószínűleg akkor, hogyha egy háborús országban meg lehet ezt szervezni, meg lehet tenni, akkor nyilvánvaló ott, ahol nincs hadiállapot, talán könnyebb. És beszéltünk még a fiataloknak a mentális egészségéről, hiszen ez is egyfajta problémát jelent. Hát az előbb is említett okokra hagyatkozva, igazából a szociális készségeik azok tompulnak, a közösségi kommunikáció, egymás felé fordulás, az empátia, ezek mind-mind olyan problémás kérdések, amelyek jelen vannak, én azt hiszem, minden ifjúsági közegben, Lengyelországtól egészen Ukrajnáig, de szerintem a világ bármely más pontján is sajnos aktuális kérdések ezek.
3: Mi az, amit a külföldön tevékenykedő ifjúsági szervezetek tapasztalatából érdemes tovább gondolni itt Kárpátalján?
4: Tehát én azt gondolom, hogy a külföldi ifjúsági szervezetek egy nagyon magabiztos és jól működő nemzetközi hálózattal rendelkeznek, ismerik egymás külföldi szervezeteit is, és azt szűrtük le, hogy mi egészen erősek vagyunk lokális szinten, tehát itt jó szervezettek vagyunk, viszont fontos a külkapcsolatok, szimbolikus külkapcsolatok erősítése is. Ebben az irányban fogunk próbálni nyitni, felvenni a kapcsolatot. Első körben ez egy remek kapcsolatépítési lehetőség volt. Most az a feladat, hogy ezeket az újonnan szerzett kapcsolatot ezt tovább nyitva tartsuk, és esetleg majd saját eseményeinkre is hívjuk meg őket. És ugyanezért érvényes az ukrajnai ifjúsági szervezetekre is. Nagyon sokan voltak belső ukrán területekről, Zsitomírból, Ternopilból, Lembergből, és Kijevből természetesen, és ott is nagyon sokat beszélgettünk velük. Voltak olyanok, akik tudták azt, hogy igen, Kárpátalján van egy aktív és jó szervezett magyar közösség, de olyanok is voltak, akik fölkapták a fejüket, és igazából nem tudták hová tenni ezt a kérdést. Én azt hiszem, hogy nekünk fiatal közösségnek is egyfajta feladatunk az, hogy jó kommunikáljunk és építsük kifelé a kapcsolatokat, mind belföldön, tehát belső ukrán területek felé, ukrán ifjúsági szervezetekkel, ugyanúgy, mint a szomszédos országok ifjúsági szervezeteivel egyaránt. Nekünk ez egy ilyen közös tapasztalat volt.
3: Rövid vagy hosszú távon esetleg sikerült-e valamilyen közös dologban megegyezni, közös program, bármilyen közös tevékenységben?
4: Abban tudtunk megegyezni, és abban jutottunk egyességre, egyhangú egyességre, hogy hát elcseréltük egymással a kontaktjainkat, és abban maradtunk, hogy a közeljövőben folyamatosan tartjuk majd a kapcsolatot egymással, beszámolunk a munka alakulásával, és amint alkalom lehet arra, hogy akár közös eseményekben is tudjunk gondolkodni, akkor igyekszünk nyitottak lenni, hogyha minket hívnak, akkor megpróbáljuk megszervezni, hogy részt tudjunk venni egy külföldi eseményen, és hát mi meg úgy próbálunk meg dolgozni, hogy legyen alkalmunk meghívni majd őket valamilyen helyi alkalomra.
3: Az ifjúsági szervezet képviseletén túl, tehát mint résztvevő, sikerült esetleg más műhelyek munkájába belelátni, valamilyen más jellegű munkát is megismerni?
4: Igazából erre nekünk nem igazán volt sok lehetőségünk, mert célzottan így volt szervezve ez a hétvége, ami hát nagyon sok magasrangú és külföldi vendég is részt vett, ebből adódólag a biztonsági intézkedések azok nagyon-nagyon komolyak voltak. Hát számunkra is sokszor döbbenettel figyeltük azt a munkát, ami ezt a summitot megelőzi, vagy éppen zajlik. Ezért nem igazán lehetett egyik helyszínről a másikra áthaladni, csak úgy engedély nélkül, mert beléptetőkapuk voltak, különböző személyek védték ezeket a helyszíneket, de a megnyitón ott voltunk, láthattuk, hogy hogyan kommunikálnak egymással a felek, láthattuk azt a protokollt, ami ilyenkor működik, és azt hiszem, hogy ez is, különösen a fiataljaink számára, ez is egy érdekes, és hát egy jó tapasztalat volt, hogy hogyan működik mondjuk a nemzetközi protokoll egy ilyen nagyobb eseményen.
2: Említetted, hogy más ifjúsági szervezeteknek is a fiatalok megszólítása feladatuk és egy nagy kihívásuk is. Ezen a területen találkoztatok ugyanolyan problémákkal mondjuk más országbeli ifjúsági vezetők oldaláról?
4: Igen, igen. Tehát én személy szerint a Csehországból érkezett vezetővel és a Lengyelországból érkezett vezetővel tudtam konzultálni, és ők legnagyobb kihívásnak ezt tették, hogy náluk a külföldi ifjúsági szervezeteknél költséghatékonyan működnek, tehát kevésbé panaszkodtak a költséghiányra, viszont sokkal inkább panaszkodtak arra, hogy nehezebben tudják megszólítani a fiatalokat, és ebben tapasztalatot kértek tőlünk. Mi igazából azt tudtuk mondani, hogy sok esetben személyesen keressük meg őket, meg hát nehéz dolog az, mikor sokáig nem tudunk megszervezni egy eseményt, és mégis van valami, amit látják, és az egyfajta, amit látnak, és ez egyfajta hívó szóként működhet. Mi inkább a fordított problémára panaszkodtunk, tehát nálunk igazából a finanszírozási kérdések azok sokkal komolyabb kihívást jelentenek. Hát tapasztalatcserének mindenképpen jó volt, és talán tudunk segíteni, vagy tudjuk segíteni egymás munkáját. Szó volt itt egyébként a közös EU-s pályázati projekteknek a beadásáról is, tehát azt is pozitívan értékelem, hiszen ezek a EU-s pályázatok ezek mindenképpen több lábúak, azaz szükség van más EU-s tagállamok ifjúsági szervezeteire, tehát ebből a szempontból is én hasznosnak értékelem ezt a hétvégi találkozót, hiszen ezekkel a kontaktokkal akár tudunk készülni közös projektekre is.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk és beszámoltál erről a C8-as konferenciáról. Örülünk, hogy ilyen szinten is sikerült bemutatni a KMKSZ-nek a működését, munkáját és közösségét.
4: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és további szép napot és áldott napot kívánok nektek is, és minden kedves hallgatónak egyaránt.
3: Köszönjük. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobsa Istvánnal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnökével beszélgettünk.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk el az első óránkat, de ígérjük, egészen 12 óráig vagyunk veletek a különkedés keddi adásában itt az FM 92.1-en. Érdemes ma azért felvenni egy melegítőbb, illetve rétegesen öltözni, mert nem lesz túlzottan meleg napközben sem. Ez a 14 fok napori csúcshőmérséket úgy gondolom magáért beszél, reggel viszont tényleg a 10 fok alatti hőmérséket úgy igényelte már, szinte már a sapkát is, de azért érdemes mindenképpen melegebben öltözni a megszokottnál a mai, illetve a holnapi nap folyamán is.
1: Hát, hogy Petőfit idézzük, itt van az ősz, itt van újra.
0: Jönnek a legfrissebb 11-es hírek, itt az FM 92.1 műsorán.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 вересня, вівторок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Володимир Зеленський, украин елнök, сентябрь 22-й день Нью-Йоркбан találkozhat Дональд Трамп американський елнökkel az ENSZ közgyűlésének keretében, közölte a Suspilna az ukrán elnöki hivatalra hivatkozva. A tervezett tárgyalások fő témái között szerepelhetnek a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések, az energiaellátás, valamint Ukrajna légvédelmének megerősítése és további légvédelmi rendszerek biztosítása. A felek emellett megvitathatják a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták ukrajnai licencalapú történő gyártásának lehetőségét is. Zelenszkij beszélni kíván továbbá a Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel folytatott korábbi találkozókról, valamint a további diplomáciai egyeztetésekről.
3: Президент України Володимир Зеленський сьогодні планує зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Серед тем переговорів – дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетика, додаткові системи протиповітряної оборони та можливість ліцензійного виробництва ракет для «Патріот» в Україні. Також Зеленський планує обговорити з Трампом попередні зустрічі із спецпредставником президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, а також подальші дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни. Пише Суспільне медіа.
2: Humanitárius katasztrófa helyzet alakult ki a Herszon megye bal partján fekvő, orosz megszállás alatt álló területeken, köztük Oleskiben. A helyzet várhatóan az ENSZ közgyűlésének egyik kiemelt témája lesz, amely szeptember 22-e és 28-a között zajlik New Yorkban. Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter szerint Ukrajna nemzetközi szervezetek közreműködésével humanitárius folyosó létrehozását sürgeti, mivel az ukrán fél szerint a megszálló hatóságok akadályozzák az elszigetelt lakosság megsegítésére irányuló erőfeszítéseket. A teljes körű orosz invázió előtt Oleski mintegy 24 ezeren éltek, jelenleg pedig mintegy 2000-en maradhattak a városban, köztük mintegy 50 gyermek. A településen nincs villany és gázellátás, az elmúlt egy hónapban pedig teljesen leállt az élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb alapvető szükségleti cikkek szállítása is. Számolt be az RBK Ukrajna.
3: Гуманітарна катастрофа на окупованому лівобережжі Херсонщини, зокрема в Олешках, стане однією з наскрізних тем Генасамблеї ООН. Генасамблея триватиме з 22 до 28 вересня у Нью-Йорку. За словами очільника Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги, Україна вимагає створення гуманітарного коридору за сприяння міжнародних організацій, адже окупанти блокують спроби допомоги людям, які опинилися в ізоляції. Про це пише rbk.ua. До повномасштабного вторгнення в Олешках проживало близько 24 тисяч людей, а сьогодні залишаються близько 2 тисяч. Серед них близько 50 дітей. У місті немає електро- та газопостачання, а впродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медиків та інших предметів першої необхідності.
2: Befejezték az első újonnan épített európai nyomtávú vasútvonal villamosítását Kárpátalján. Az Ungvár és Csap közötti 22 kilométeres szakaszról van szó, közölte az Ukrzaliznica. A projekt következő szakaszában a Csap és a Záhonyi térségben található ukrán-magyar határ közötti vasúti szakaszt villamosítják. A munkálatokat a tervek szerint 2026 végéig fejezik be. Ennek köszönhetően a több rendszerben közlekedő villanymozdonyok mozdonycsere nélkül haladhatnak át az ukrán-magyar határon. Ez műszakilag lehetővé teszi, hogy a Magyarországról, Ausztriából, Szlovákiából és Csehországból érkező személyvonatok útvonalát egészen Ungvárig meghosszabbítsák. A fejlesztés emellett lerövidítheti az utazási időt és csökkentheti a vasútársaság üzemeltetési költségeit. Adta hírul a Suspilna Media.
3: На Закарпатті завершили електрофікацію першої новозбудованої євроколії. Йдеться про 22-кілометрову дільницю між Ужгородом та Чопом. Про це повідомили в Укрзалізниці. Наступний етап проєкту передбачає електрифікацію залізничної ділянки від Чопа до українсько-угорського кордону в районі Загоні. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. Завдяки цьому багатосистемні електровози зможуть проходити українсько-угорський кордон без заміни локомотива. Це дасть змогу технічно продовжити маршрути пасажирських поїздів з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії до Ужгорода. Також це скоротить час поїздки для пасажирів і зменшить експлуатаційні витрати залізниці. Про це пише Суспільне медіа.
2: Közlekedési baleset történt Kárpátalján egy sürgősségi betegszállító mentőautó részvételével, amely egy súlyos állapotú beteget szállított. A mentő megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedett. Az előtte, illetve a vele szemben haladó járművek vezetői észlelték a mentőt és utat biztosítottak számára. Az egyik járművezető azonban úgy kezdett megfordulni, hogy nem győződött meg a manőver biztonságosságáról, és nem vette észre a sürgősségi járművet. Ennek következtében összeütköztek. A beteg nem sérült meg, egy másik mentőautóval szállították tovább egészségügyi intézménybe. A mentők arra kérik a járművezetőket, hogy minden manőver előtt alaposan mérjék fel a forgalmi helyzetet, és különös figyelmet fordítsanak a bekapcsolt megkülönböztető fényjelzéssel és szirénával közlekedő mentőautókra, írja a 103 Zakarpattya.
3: На Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля екстреної швидкої допомоги, який транспортував важкого пацієнта. Швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. Водії попереду та зустрічного транспорту реагували на спецтранспорт і звільняли йому дорогу. Однак один із водіїв розпочав розворот, не переконавшись у безпечності маневру, не помітив автомобіль екстреної допомоги, внаслідок чого сталося зіткнення. Пацієнт не постраждав, його іншим автомобілем швидкої доставили до медзакладу. Медики закликають водіїв перед будь-яким маневром уважно оцінювати дорожню ситуацію та звертати особливу увагу на спецтранспорт із увімкненими маячками і сиреною. Про це інформує 103 Закарпаття.
2: A végére egy felhívás. Szeptember 30-án szerdán véradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és véradásukkal segítsenek a rászorulókon.
3: Оголошення. У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a változékony idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok lehet.
3: У наступні години протримається мінлива погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám. Munkások megrendezték a jótékonysági félmaratont, amely mintegy 800 futó vett részt. A rajtnál különböző korú és felkészültségű sportolók sorakoztak fel az ország számos megyeiből, valamint külföldről érkező indulók is csatlakoztak. A versenyzők 21 és 10 kilométeren váltóban, valamint gyermek és jótékonysági futásokon álltak rajthoz. Idén először külön futamot rendeztek azoknak a katonáknak, akik a harci cselekmények következtében szenvedtek sérülést. A 21 kilométeres távon a férfiaknál Arthur Sipanowski győzött, a nőknél Oksana Fedi kért elsőként célba. A 10 kilométeres verseny legjobbja Rostislav Matkovski lett, a női mezőnyben pedig Krisztina Szlávics diadalmaskodott. A váltóversenyt a Team Inflame csapata nyerte.

0: Kárpátalján megrendezték a megyei labdarúgó bajnokság harmadik fordulóját. A Buzsora, a Mede, a Munkácsi és a Nagyszörősi Szellős magabiztos győzelmeket arattak, több mérkőzés is kiütéssel zárult. A legkiélezettebb összecsapást a Líder nyerte meg. A forduló egyetlen gól nélküli találkozója a Linci Zirka és Alsó Karaszló között zajlott le, mindkét csapatnak egy-egy pontot hozva. A forduló gólgazdag küzdelmes és rendkívül látványos volt. A hazai együttesek a papír formának megfelelően a legtöbb párharcban erősebbnek bizonyultak. 4 hazai győzelem, egy döntetlen és mindössze egy vendégsiker született. A csapatok összesen 22 gólt szereztek, ami a harmadik forduló kiemelkedő eredményességét bizonyítja. Узакарпатьевит бусят третій тур благодійного футбольного чемпіонату. Бушора, Медея, Мукачева та Севлю здобули впевнені перемоги. Кілька матчів завершилися розгромами. Найнапруженіше протистояння виграв Лідер, а єдиний безгольовий поєдинок між Лінці Зіркою та Заріччям приніс командам по одному очку. Тур видався результативним, бойовим і дуже видовищним. Господарі поля прогнозовано виявилися сильнішими в більшості протистоянь. 4 перемоги, 1 нічия та лише 1 виїзна перемога гостей. Загалом команди забили 22 м'ячі, що свідчить про високу результативність третього туру. A kárpátaljai Mihajlo Gál aranyérmet nyert a súlyemelő világbajnokságon, amelyet Athénban rendeztek meg. A tapasztalt nagyszőlősi sportoló újabb címmel gazdagította gyűjteményét, és tovább erősítette nemzetközi sikersorozatát. Mihajlo hosszú évek óta képviseli az országot a világversenyeken, és pályafutása során már 8 alkalommal lett világbajnok. Az újabb aranyérem ismét bizonyította a kárpátaljai súlyemelő stabil formáját és magas szintű szakmai tudását. Ez a kárpátis Mihajlo Hal zdobó zolotó medály на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який пройшов в Афінах. Досвідчений спортсмен із Виноградова додав до своєї колекції ще один титул і продовжив успішні виступи на міжнародній арені. Михайло Гал багато років представляє країну на світових турнірах і вже 8 разів ставав чемпіоном світу. Чергове золото стало підтвердженням стабільної форми та високого класу закарпатського важкоатлета. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés keddi adása, ez pedig a második óránk. 095-709-7097-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információt, illetve lehet köszönteni a rádió hallgatóinkat is, és akár megírhatjátok, hogy még határon beszélgetek, és milyen sorral találkoztok. Még egyszer 095-709-7097-es SMS Viber számunk. Fent vagyunk a livestreamen, külön köszönjük a livestream nézőket, külön köszönjük, ha írtok és megosztjátok a műsort, így még több emberhez tudunk eljutni, és mindenképpen ajánlom figyelmetekbe a következő óránkat is, rengeteg érdekességgel, illetve kapcsolással szeretnénk kedveskedni a számotokra.
1: Bizonyára a hírekben sokszor halljuk azt, hogy különböző helyeken balesetek történnek, időről időre az orvosoknak be kell avatkozni, és nyilván, hogy a műszerek, illetve a gyógyszerek mellett olyan dologra is szükség van, amit patikában nem feltétlenül lehet kapni, jelenleg a vérre célzok éppen, és úgy néz ki, hogy a vérből ilyen szempontból sosem elég, újabb tervezett véradásra van lehetőség Beregszászban, méghozzá jövő héten, szeptember 30-án szerdán, a helyszín már mondhatni a megszokott, a Bereg Kábel gyárnak a területén történik majd meg, a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomásnak a csapata érkezik majd hozzánk, 18 és 60 év közötti egészséges embereket várnak, akik adományukkal, a véradományukkal akár három embernek az életének a megmentésén is segíthetnek.
0: Érdemes mindenképpen velünk tartani, jövünk egy újabb rovatunkkal, ez pedig a Kitekintő.
2: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból. Cikánkész
0: úszjóhoz szvító. Tudtátok-e, hogy Afrika, ha minden igaz, akkor kb. 13 kilométerre van attól, hogy ketté szakadjon a kontinens, és jövünk a részletekkel, mert nagyon sok izgalmas dolog van ezen a területen. Az amerikai kutatók szerint a 13 kilométeres vastagság, amely gyakorlatilag egy utolsó szint ahhoz, hogy a két kontinensé alakuljon a korábbi Afrika, igazából előbb-utóbb meg fog történni, és azt mondják, hogy sokkal korábban, mint azt a kutatók eddig gondolták, vagy hitték volna.
1: Igen, tehát amit még földrajzórákon gyermekkorunkban tanultunk, ami hát diákjaimnak úgy szoktam mondani, ez még az előző évezredben volt, tehát 2000 előtt, ott már ugye a kontinenseknek a vándorlása, ami hát lehetséges, hogy nem a legnagyobb sebességű, de mégis valamiféle mozgásokat azért a Földnek a mélyebb rétegeiben is észre lehet venni, ezek a tektonikus mozgások, ami hát időről időre sajnos az emberi léptékhez képest óriási katasztrófákat is tud mutatni, értem ez alatt a földrengéseket. Na hát akkor az afrikai kontinensnél ott a Nílus mentén, meg a Viktória vízesés, meg hasonló természeti jelenségek kapcsán mondták azt, hogy már pedig ott is van egy komolyabb törésvonal, és hát elképzelhető, hogy az afrikai kontinens, mint olyan ementén, a vonal mentén egyszer csak ketté hasad.
0: Az egyetemi tudósok azt mondják Amerikában a új kutatás szerint, hogy sokkal korábban történik meg ez a valódi kettő roppanás, mert a 13 kilométeres vastagság marad a legvéknyabb ponton, ami előbb-utóbb igazából majd fel fog, ketté fog reppenni, ketté fog szakadni fizikailag. Hát ugye ez a előbb vagy utóbb kifejezés, vagy hamarosan kifejezés igazán furcsán hat, mert igazából arról van szó, hogy ez az afrikai kontinens ketté repedése még így is néhány évmillió múlva fog megtörténni, de sokkal korábban sokkal gyorsabban mennek a folyamatok, mint azt a kutatók mondjuk 20 vagy 30 évvel korábban számolták.
1: Igen, valószínűleg ők a dupláját satszolták meg, gondolták, hogy valami késlelteti a folyamatot, de szerintem ebben a pillanatban az emberiségnek talán ez a legkisebb problémája, hogy 4 millió év múlva mi fog történni.
0: Ugye hát ne felejtsük, hogy néhány 100 millió évvel ezelőtt az összes szárazföld egy nagy legó kockát összerakjuk, egy nagy kontinens volt, és igazából ez a folyamat ez mindig ott van, csak nem igazán látjuk, mint a hajunk őszülését, és látjuk, ha elkezdjük nézni folyamatosan ágú szemekkel a hajunknak a őszülésnek a folyamatát, viszont hát ez kicsit lassabban működik és nagyon méretekben, de attól függetlenül tényleg mozdulnak itt a dolgok alattunk, és hát nem fogjuk megélni, de maga a tény mindenképpen érdekes, hogy lehet, hogy egy új földrész és egy új óceánnal gyarapodik majd a világ néhány év millió múlva.
1: Hát igen, mondanám, hogy majd meglátjuk, de hát ez lehetséges, hogy nem.
0: Ha ott leszek, majd elmesélem, milyen lesz, jó?
1: Feliratkozunk az eseményre.
0: Megyük is tovább, ebben az órában is egy témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Idén többedik alkalommal szervezik meg a Kárpátalja napokat Brüsszelben. E kapcsán egy kapcsolást tervezünk.
1: Méghozzá Ferenc Viktóriával, Európa parlamenti képviselővel.
0: Érdemes velünk tartani. Zene után jövünk vissza.

0: These beautiful things that I've got. Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora szól, és menjünk is el egy újabb kapcsolással, Brüsszelt kapcsoljuk.
1: A vonal másik végén nagy tisztelettel köszöntjük Ferenc Viktóriát, kárpátaljai származású európai parlamenti képviselőt. Znamenavzesku Viktória Ferenc, deputátka Európejszkoha parlamentu. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket?
2: Igen, én is üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket.
0: Idén 11. alkalommal kerül megrendezésre a Kárpátalja nap, amely azt gondolom egy exkluzív helyen Brüsszelben kap helyszínt, és nagyon nagy múltra tekint vissza, igazából elmondhatjuk, hogy mintha lenne is érdeklődés a kárpátaljai kultúra iránt, hogyha ilyen sok éven keresztül sikerül ezt megszervezni oda át.
2: Így van, tavaly ünnepeltük a 10. jubileumát ennek a rendezvénysorozatnak minden év őszén. Ez egy várva várt lehetőség, ahol a kárpátaljai magyar közösség meg tudja mutatni magát a brüsszeli nemzetközi közönség számára is, és idén sem hagytuk ki ezt a lehetőséget, hogy megszervezzük a Kárpátalja napot, a brüsszeli Kárpátalja napot, és idén szeptember 29-én a hímzett örökség és a fenntartható divat tematikájában fogjuk ezt a rendezvényt tető alá hozni. Egyébként minden évben éppen az aktuális témára, de mindig valamilyen kárpátaljai motívumra próbáljuk megszervezni ezt a rendezvényt.
1: Hogyha Kárpátalja és hímzett örökség, akkor mely dolgokra helyezik leginkább a hangsúlyt? Mi az, amit szeretnének a világ számára bemutatni?
2: Kárpátalján nagyon sok olyan település van, ahol olyan motívumkincs, olyan színvilág, olyan hímzési mintakészlet van, ami egyedülálló a világban, és ezt a Kárpátaljai Magyar Névfőiskola Egyesület nagyon szépen összegyűjtötte, és a mai napig vannak olyan hímzőkörök, ahol ezt napról napra gyakorolják is, és készülnek ilyen hímzések, de nyilván nem mondok senkinek újdonságot a kárpátaljai magyarként, hogy a szekrényben biztosan rejtőzik egy-egy nagymama terítője vagy horgolása minden családnál. Viszont ez a rendezvény azt szeretné áthidalni, hogy ezek a hímzések ne csak egy múltbéli értéket képviseljenek, hanem mutassuk meg azt, hogy hogyan válhatnak ezek akár a jelenben is valami olyan értékké, valami olyan kultúrkincsé, ami a hétköznapokat, a jelen pillanatot is díszítik, és ezért egy ruha bemutatóra is sor kerül, ahol a kárpátaljai motívumvilág a jelenkori és kortárs divattal kerül párosításra. És hogy mondjak néhány települést, hát a nagydobronyi motívumkincset mindenképpen említeném, a nagyberegi szőttest és a keresztszemest, tehát ezek a települések és az itteni hímző kultúra, mint a világ, az meg fog jelenni ezen a rendezvényen.
0: Mi a program, ami várja majd az oda regisztráltakat? Nem csak a kiállítás lesz, hanem kerekasztal beszélgetésen is lesznek témák.
2: Igen, így van. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak megmutassuk, hanem egy kicsit közösen is gondolkozzunk, közösen beszélgessünk ezekről a témákról, és ugye itt nem csak magát a motívumvilágot, meg a hímzéseket szeretnénk bemutatni, hanem a fenntarthatósággal is beszélni, arról is beszélni, hogy hogyan tudnak a mai világban, ugye ilyen környezetvédelmi szempontból is ezek a minőségi kézzel készített darabok versenyre kelni a fast fashionnek a divatcikkeivel, és hát remélem, hogy aki eljön erre a rendezvényre, az többet fog erről megtudni, hiszen lesz divattervező a beszélgetésben, lesz maga olyan ember, aki a hímzéssel foglalkozik, és olyan, aki a Kárpátaljai Névfőiskola Egyesület részéről a gyűjtésekkel foglalkozik. Azt is fontos hozzátennem, hogy nagyon sok nővel találkoztunk, ahogy ezt a rendezvényt szerveztük, hogy kifejezetten azt figyeltem meg, hogy ez a kérdés talán nem meglepő, de a nők világához kapcsolódik, és hát így az Európai Parlamentben, ugye a Női Jogi Bizottságban mi is foglalkozunk gyakran akár a kárpátaljai magyar nő létnek a nehézségeivel, különösen most így a háború idején, és az is egy fontos beszélgetési pont lesz a kerekasztalon, hogy mit tud hozzátenni egy nehéz helyzetben lévő női közösség rezilienciájához, pszichológiai ellenálló képességéhez. Például maga a kézműves tevékenység, hogy amikor leülünk és odafigyelve nem a híreket görgetjük például a mobiltelefonunkon, hanem visszatérünk ezekhez a kézműves foglalkozásokhoz, amiket az őseink hagytak ránk, és ráadásul olyan motivumkincseket elevenítünk fel, amik rólunk, kárpátaljai magyarokról szólnak, az mennyiben tud hozzájárulni a mentális jólétéhez ennek a női közösségnek?
0: Amikor benne él egy közösségben, egy kultúrában az ember, akkor lehet, hogy nem is látja igazán azt, hogy milyen értékei vannak. Viszont amikor Brüsszelbe kell valamit meghívni a saját közösségünkből, akkor azt gondolom, hogy teljesen más szemüvegen keresztül látja a kárpátaljai kultúrát egy kárpátaljáról származó ember. Mennyire érték az, amit éppen most ezen a mostani kárpátaljai napon Brüsszelben meg lehet mutatni? Mennyire valóban professzionális, és mennyire valóban egyedi, vagy mennyire valóban hordoz mások számára is példamutató értékeket, ami akár népzenén korábbi években nagyon sokféle kárpátaljai szelet volt bemutatva, éppen most pedig a kárpátaljai hímzett örökségünk kerül palettára. Ezeket hogyan lehet bemutatni ezeken a szemeken keresztül egy teljesen más közösség számára?
2: Azt gondolom, hogy a brüsszeli közönség, akár az ott élő magyarok, vagy az ott élő bármilyen nemzetiségű emberek, belgák és más nemzetiségű emberek rendkívül nyitottak a kultúra, illetve a művészet minden megnyilvánulása iránt, tehát nagyon is magasfokú művészi érzékkel rendelkeznek, és érdekli őket minden, ami művészet, ami egy kicsit eltér a hétköznapiságtól, és azt is látni kell, hogy például Brüsszelben van kapcsolódás a hímzési kultúrának, hiszen nem hímzés, de például a brüsszeli csipke az egy nagyon híres értéket képvisel Belgiumon belül is, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ennek van fogadókészsége ott Brüsszelben is, és annak is nagyon örülök, hogy a kárpátaljai magyar közösséget ugye nem csak a hírekből, akár az ukrán-magyar viszonyban egy kiemelt tényezőként ismerik meg a nemzetközi közegben, hanem megismerik ezeket a kulturális értékeiket, és ennek a közösségnek megismerik magát, a közösséget, és az azt képviselő legkisebb egységet is, akár a hímzőnőtől, vagy a civil szervezeti vezetőtől kezdve a más jelenlévők által meg tudnak jelenni a kárpátaljai magyarok, és tudnak velük találkozni a Brüsszelben élő és a téma iránt érdeklődő emberek.
0: Kicsit beszéljünk a múltról, 11 éve van megszervezve, és mondhatjuk, hogy rengeteg szeletét láthatták már Brüsszelben a kárpátaljai közösségeinknek legjavából.
2: Igen. Igen, a legtöbbször történelmi témákra tekintett vissza a kárpátalja nap, volt szó a Málenki robot évfordulója kapcsán, ugye a kárpátaljai magyarság egyik legnagyobb tragédiájáról, a Málenki robotról, volt szó az utóbbi években a mentális egészségről, és különösen a gyermekek mentális egészségéről, ugye itt egy a zenevarázslat programnak az ifjú növendékei adtak elő tavaly nagyon megható koncertet, amelyben azt üzenték az Brüsszelben élő embereknek, hogy még háborús viszonyok között és légiriadók közepette is képesek arra a gyermekek, hogy a művészetterápia vagy a zene által megjelenítsenek valamit, akár feldolgozzák a fájdalmaikat, vagy megéljék az örömeiket. Ez nagyon szép volt látni azt a sok zenélő, éneklő fiatalt, akik Várnagy Andrea vezetésével a zenevarázslat programban részt vettek. Szóval nagyon változatos, és mindig éppen az aktualitásokra reflektáló programot szoktunk összeállítani, és hát idén szerettünk volna valami kicsit talán vidámabb témát, valami kapaszkodót adni, hiszen a háború lassan februárban lesz, hogy 5 éve tart, és szerettünk volna valami olyan kiutat, vagy kis kapaszkodót adni az embereknek, mint ami akár a kézműves örökség is, hogy lássunk előre, próbáljunk meg a túlélés minden lehetőségével élni.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, és beszélgethetünk erről, és külön köszönjük, hogy nem felejtve a gyökereket, mindig fontosnak tartja ezt a missziót, hogy Kárpátalja legyen bemutatva a legnagyobb fórumokon is. Sok erőt és áldást az életére, munkájára!
2: Nagyon szépen köszönöm, és hát természetes, hogy folytatni fogjuk ezt a rendezvényt, ameddig csak tudjuk.
0: Az elmúlt percben Ferenc Viktória, a kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő volt adásunkba kapcsolva Brüsszelből.

0: pillanatért.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Radio Puls.
3: Vivian Astorva i Odin FM.
2: Klasszne radio. Vdorov.
4: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk lesz a két órás műsor, szeretnék megköszönni a figyelmet.
5: A mai műsorunktól is egy idézettel szeretnénk búcsúzni. A mai választottam az idézetek kapcsán az a Junko Tabei, aki japán hegymászóként először mászta meg nőként a világ legmagasabb csúcsát, a Mount Everestet. Ma lenne 87 éves. Az ő gondolatát hallgassuk meg. A technika és a képesség önmagában nem juttat a csúcsra. Az akaraterő a legfontosabb. Ezt az akaratot nem veheted meg pénzzel, és mások sem adhatják oda. A szívedből fakad.
4: A Kárpátai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk, jó napot és jó hetet kívánjunk. A következő három napon keresztül a különkedes műsor a technikai okok miatt elmaradt. Külön köszönjük a megértést, de visszatérünk majd jövő hét hétfőn, ha Isten megtart bennünket, itt az FM 92.1 műsorán. Gogola István búcsúzik.
5: És Bérta Zoltán.
4: Isten velünk a viszonthallásra.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. A kárpátaljaiak számára az elmúlt években sok minden megváltozott, sokan új otthonban és új közösségben keresték a helyüket. Mai műsorunkban a Nyíregyházi Jókaimor református általános iskola és óvoda örökösföldi telephelyére látogatunk, ahol arról beszélgetünk, hogyan találtak otthonra és közösségre a Kárpátaljáról érkező óvodapedagógusok. Bence Katalin óvodapedagógus, Orbánné Nagy Melinda igazgatóhelyettes és Kondor Katalin pedagógiai asszisztens mesélnek az újrakezdésről, befogadásról, a hivatásról és a hit megtartó erejéről.
1: Hát először nagyon féltem az új feladattól, mert ez teljesen más, mint amit én otthon a hétköznapjaimban megéltem. Másak voltak az emberek, vagyis én úgy gondoltam, hogy másak az emberek, másképp fognak hozzám viszonyulni, de viszont úgy fogadtak, mint egy családtagot.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: 2022 sokak életében hozott változást, sokan új helyen, akár külföldön próbáltak új életet kezdeni, maguk mögött hagyva az otthonukat, a megszokott közösségeket és sok mindent, ami addig az életük része volt. De hogyan lehet beilleszkedni egy új közösségbe? Hogyan lehet feldolgozni az otthon elvesztését? És miként találhatjuk meg újra a helyünket? Erről beszélgetünk Bence Katalin óvodapedagógussal, aki Kárpátaljáról Magyarországon kezdett új életet, és ma már a nyíregyházi Jókai Mór református általános iskola és óvoda örökösföldi telephelyén dolgozik. Arról is beszélgettünk vele, hogyan találta meg a helyét az új közösségben, mit jelent számára református óvoda pedagógusként szolgálni, és hogyan jelenik meg a hit a legkisebbek mindennapjaiban.
1: Egy református óvodában dolgozó óvónőként Nyíregyházán, az örökösföldi református óvodában, de a te élethelyzeted az nem mindennapi, hiszen Kárpátaljáról érkeztél ide Nyíregyházára már több éve. Otthon is pedagógusként dolgoztál. Mesélj picit magadról első körben, hogy hogyan jött az életedbe az, hogy óvónő legyél, és ha jól tudom, te már Kárpátalján is foglalkoztál hitoktatással.
2: Otthon is óvónőként dolgoztam, és amikor kitört a háború, akkor hát egy idő után kijöttem. Nehéz volt ezt a döntést meghozni, de meghoztuk. Aztán itt, amikor én el tudom mondani azt, hogy csak jó emberekkel találkoztunk, nem volt olyan, aki ne legyen segítőkész. Egy ideig nem volt munkám, akkor babysitterkedtem egy családnál, de szerettem volna a szakmámba elhelyezkedni, és akkor jött egy lehetőség. Először is elkezdtem járni a gyülekezetbe, ide a református nagy templomba, ahol Gál Sándor esperes tiszteletes volt a lelkipásztor. Vele megismerkedtem, nagyon szerettem ide járni, és adódott egy lehetőség, hogy ő ismerte azt a vezetőnőt, akik meghirdettek állást, óvónői állást. Hát és ott megpályáztam az állást, igen, elmentem az állásinterjúra, és ott engem Klincsikné dr. Simon Enikő és Mócsáné Nagy Ágnes volt, akihez interjúra mentem, ők nagyon-nagyon kedvesek voltak, és úgy éreztem, hogy szimpatikus vagyok a számukra, úgyhogy egy kis idő elteltével már hívtak is, hogy szeretnék-e a munkatársuk lenni, és akkor így elfogadtam az állást.
1: Ugyan jött a hitoktatás az óvodapedagógusság mellé, hiszen otthon te már elvégeztél egy képzést is, vasárnapi iskola megtartására.
2: Igen, én nagyon-nagyon szeretem megélni a hitemet, én egy hívő embernek tartom magam. Otthon is gyerekekkel foglalkoztam, mert otthon is úgy adódott a helyzet, hogy felkért az ottani hitoktató, hogy segítsek neki, és akkor bevittük az óvodába is a hittan foglalkozást. Igaz, hogy nem református óvoda volt, viszont mind a két vallásnak a hitoktatója tartott hitoktatást. És így kezdtem ott el, aztán elmentem egy ilyen képzésre is, és aztán itt, amikor elhelyezkedtem ebbe az óvodába, a vezetőnő ezt tudta, és ez az óvoda is a hitéleti nevelést részesíti előnyben, mert ez egy református óvoda, és próbáljuk úgy nevelni a gyerekeket ez szerint.
1: Amikor ide munkába álltál, itt is megkaptad azt a feladatot, hogy a hitoktatással foglalkozhatsz. Hogyan történik ez nálatok a hitoktatás, és hogyan fogadtad ezt a részét az állás ajánlatnak, hogy akkor egy plusz feladat is társul emellé?
2: Hát az az igazság, hogy ebbe az óvodába ez nem úgymond plusz feladat, hanem ez a hétköznapjaink része, mert nem csak én egyedül tartom itt ezt a hitoktatást, hanem mindegyik kollégám, csak én egy kicsit jobban beleásom magamat, mert én ezt nagyon szeretem, és próbálom a gyerekeknek nem csak ezen a bibliai tevékenységeken átadni ezt az érzést, hanem az egész napunkba. És ugyanúgy a kolléganőim is, a kollégáim is.
1: Milyen volt a fogadtatás, milyen volt az első pár nap, pár hónap az intézményben, hogyan tudtál beilleszkedni?
2: Hát először nagyon féltem az új feladattól, mert ez teljesen más, mint amit én otthon a hétköznapjaimban megéltem. Másak voltak az emberek, vagyis én úgy gondoltam, hogy másak az emberek, másképp fognak hozzám viszonyulni, de viszont úgy fogadtak, mint egy családtagot. Úgyhogy úgy éreztem, hogy Urbánné Nagy Melinda, a vezető helyettes asszony, az engem a szárnyai alá vett, és még mai napig is mentorál. Nincs olyan dolog, ami, hogyha én nem tudok, vagy nem úgy tudom, akkor ő ne segítene ebbe. És akkor voltak olyan napjaink például, hogy csináltam valamit, ami pont nem úgy, ahogy itt Magyarországon szokás, mert én Kárpátaljáról jöttem, és más szokásaim vannak, másképp éltük a hétköznapjainkat, másképp is beszélek, és akkor mindig megnyugtatott, hogy nem baj, ha te nem így tudod, de csináld úgy, ahogy te tudod. Nem kényszerítettek semmire, tényleg annyira úgy fogadtak, mint egy családtagot, és azóta is nincs nincs olyan helyzet, amikor hozzáfordulok, hogy nemet mondana.
1: Említetted, hogy neked nagyon erős a hited, és ezzel talán meg is találtad a helyet, hogy valóban a munkád az a hivatásod és a szolgálatod is lett, és egyben megkaptad ugye a hitoktatás részét is, hiszen nagyban foglalkozol a munkád során azzal, hogy az óvodáskorú gyermekeknek átadod a hitoktatással kapcsolatos tananyagot. Hogyan alakult ez ki a munkád során? Hogyan tudtad összehozni a pedagógusi tevékenységedet a hitoktatással? Mennyire sikerült ez hamar elsajátítani?
2: Hát ez nekem nagyon hamar sikerült, mert én azért is érzem itt otthon magam, mert itt nem úgy kell megélni a hitemet, hogy csak én vagyok az a különc, aki itt Istenhez szól, vagy megszólítja Isten, hanem a többiek is. Nálunk így hétköznapokban is olyanok a napjaink, hogy mindannyian hívő emberek vagyunk, és nem ciki, ha így mondom, nem ciki az, hogy most imádkozunk egymásért, vagy megbeszéljük egymás gondjait, és akkor az Úr az első, akihez fordulunk. Úgyhogy nekem ez nagyon könnyen ment, és annyira jó érzés, hogy csak hálával tudok erre gondolni.
1: Hogyan lehet ezt átadni egy óvodáskorú gyermeknek?
2: Hát szerintem úgy lehet, hogy nem tanítjuk nekik, hanem ahogy megéljük, ahogy viselkedünk, ezt adjuk át a gyerekeknek, a szeretettel fordulást egymáshoz, hogy megbeszéljük egymással a gondjaikat, a kicsiknek is vannak problémáik, szeretettel fordulunk hozzájuk, megtanítjuk nekik a megbocsátást, a kérést, minden nap itt telnek a napjaink, szinte, hogy nekünk olyan természetes ez, hogy szeretettel fordulunk egymáshoz, és amikor bejössz ebbe az óvodáskorú, akkor szerintem más a légkör is, olyan teljesen más még a levegő is, hogy, és a gyerekek is érzik ezt, hogy hová jönnek, mert példamutatással tanulnak. Beszélgetünk róla őszintén egymással, és ez nagyon jó érzés, és jól fogadják a gyerekek.
1: Az óvodában van olyan, hogy oktatási tanév nevezhetjük így, tehát
2: igen,
1: hogy ugye most megkezdődött az iskolában is a hitoktatás, hogyan képzelhetjük el ezt az óvodában?
2: Hát nálunk az óvodában úgy kezdődik a napunk, hogy először is játszásidő van, és eljön az az idő, amikor csendes percet tartunk a gyerekekkel, és már itt elkezdődik az, hogy a gyerekekkel énekelve, imádkozva kezdjük a napunkat, aztán pedig mindig előveszünk egy bibliai történetet, van nekünk minden napra egy történetünk, most a teremtés történetét vesszük, de vannak különleges napok, amikor például a reggel folyamán történik egy konfliktus a gyerekek között, akkor van, hogy csak azt beszéljük át, hogy hogyan kellene viselkedni, vagy miért bántotta meg egyik gyerek a másikat, hogyan kell bocsánatot kérni, miért tette ezt, mi váltotta ki belőle, és akkor aztán együtt imádkozunk a napunkért, hogy ne legyen több konfliktus, legalábbis azon a napon. Aztán éneket tanulunk, és úgy folytatódik tovább a napunk.
1: Melyek azok a fő bibliai történetek, amelyekkel könnyebben meg lehet szólítani a kiskorú, óvodáskorú gyermekeket? Vannak-e ilyenek, amelyeket előszeretettel használtok minden évben, akár elővesztek újra és újra?
2: Hát minden évben elővesszük a teremtés történetét, nagyon szeretik a gyerekek, mivel állatok, növények, tudunk róla beszélni, sötétség, világosság, nagyon sok játékot, a csillagot, a napot nagyon szeretik a gyerekek, úgyhogy ezt vissza is tudják már mondani, van hozzá énekünk, kiteremtette ezt a világot, mutogatós énekek, nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, akkor van még nekünk a József története, azt nagyon szeretjük, mert ott a testvéri szeretet, konfliktus helyzeteket meg tudjuk beszélni, a mi óvodánkban sok testvérpár van, és ezt rá tudjuk vetítni a saját életünkre, az ő életükre, vagy például a nagy halfogásnál annyira szeretik azokat az énekeket, a történetet, el tudjuk játszani a vihart, hogy horgásznak készítettünk halakat, és akkor a viharos tengert nagyon szeretik utánozni, úgyhogy nagyon-nagyon sok történet van, amit úgy el is játszunk a gyerekekkel, és aztán emlékeznek rá. Bármikor az év folyamán, hogyha egy történetet megkérdezek, hogy emlékeztek, ki volt ez, és mit is csinált ő, miért volt fontos, és emlékszel rá, hogy te ezt ne csináld, és akkor eszükbe jut, és tudják mondani, úgyhogy nagyon-nagyon ügyesek.
1: Ahogy így beszélsz, annyira kihallani azt, hogy mennyire fontos neked a hit, mit jelent neked a hit, és szerintem nagyon sokszor ez segített át nehéz élethelyzeteken, talán csak azon is, hogy át kellett jönnöd ide, és új életet kezdeni.
2: Hát így van, szerintem a Jóistennek mindenkivel terve van, és én tudom, hát sokszor a hitünk tartott meg minket a nehézségeinkben, akár a házasságunkban, így a háború kitörése után, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy itt lehetek, és most itt veled beszélgethetek, mert érted is hálás vagyok, és azért, hogy ezt elmondhatom, és hogy ott vagyok, ahol vagyok. Jó helyen vagyok, és én készültem egy igével, ami szerintem nagyon igaz, és igyekszek mindenkit a munkahelyemen is bátorítani, és sokszor van olyan, amikor ilyen kis dolgok történnek emberekkel, mit tudom én, felbosszantják a szomszédok, mert hangosak, és akkor olyan nagyon a szívükre tudnak venni dolgokat, és akkor oda megyek, és akkor megkérdezem, hogy tudod te, hogy én honnan jöttem? És akkor eszébe jut, és azt mondja, hogy igazad van. Nincs miért aggódni, nem kell idegeskedni, mert vannak ettől sokkal-sokkal nagyobb dolgok, gondok, amit túl lehet élni, és az én igém mára az, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet, és nem romlást tervezek. És reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Jeremiás 29.11. Ez az én igém, és ez vonatkozik az én életemre, mert jó helyen vagyok. Szerintem, ahova Isten helyez, oda az áldása is elkísér, és én ezt érzem, hogy áldott vagyok, áldott a családom, hálás vagyok.
0: Egy új közösségbe való beilleszkedésben sokat jelenthet a befogadás, a figyelem és az egymás iránti bizalom. Urbánné Nagy Melinda, a nyíregyházi Jókaimó Református Általános Iskola és Óvodai örökösföldi telephelyének igazgató helyettese arról mesélt, hogyan fogadta az intézmény a Kárpátaljáról érkező óvodapedagógusokat. Beszélgetésünkben szó esett arról, milyen értékeket, tapasztalatokat és hitbeli erőt hoztak magukkal az új kollégák, és hogyan váltak a közösség részévé.
1: Elsőként mutassuk be az intézményt. Kihez tartoznak, melyik egyházközséghez?
3: A református óvodánk 5 éve nyitotta meg kapuit. 2 telephelyen működik, az egyik ugye a belvárosi, a Kisernő utcán, a másik pedig az Örökösföldön, a Törzs utcán. A református óvodánk középpontjában a hitéleti nevelés áll. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen arra törekedünk, hogy a gyerekek számára és a szülők számára is egy biztonságos, egy szeretetteljes, egy családias légkört alakítsunk ki, ahol ugye a legnagyobb hangsúlyt a keresztény értékrendnek az átadása, a hitéleti nevelés kell, hogy kapja. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél hamarabb megismerjék a gyerekek Jézus Krisztust, követői legyenek, és a Szentlélek által minél hamarabb beépüljenek Isten házának a közösségébe.
1: 2022 nem csak a szomszédos országot érintette, amikor kitört az orosz-ukrán háború, hanem Magyarországot is a téren, hogy nagyon sokan kivándoroltak, és itt kezdtek új életet, és nagyon sok kárpátaljai magyar is itt rendezkedett be, itt vállal munkát, és az önök intézménye több óvodapedagógust, illetve más munkakörben is adott lehetőséget a kárpátaljai magyaroknak, hogy új életet tudjanak kezdeni. Meséljen egy picit erről, hogyan érkeztek ide a kárpátaljai óvodapedagógusok.
3: Igen, az első kárpátaljai óvónők rendkívül nehéz és bizonytalan és megterhelő élethelyzetből érkeztek, ugye ott hagyták az otthonaikat, a családtagjaikat. A szemükben ott volt a fájdalom, ugye a szeretteik miatti aggodalom, és ugye a jövőtől való félelem is. Ennek ellenére úgy léptek be a közösségünkbe, hogy soha nem panaszkodtak, tehát soha nem volt semmilyen panasz, és hatalmas örömmel, szeretettel és mély hálával ezeket tudnám kiemelni, ahogy beléptek az óvodába.
1: Hogyan illeszkedtek be? Mennyire volt más akár a módszertanuk? Mennyire tért el az itteni óvodapedagógus?
3: A beilleszkedésüket megkönnyítette az, hogy az első pillanattól kezdve már látszott, hogy ők egy egyszerű, tiszta és teljesen hálás emberi mi voltuk van, ami azonnal kihívta a mi befogadó közösségünknek az elismerését és a szeretetét. Rendkívül tudnak alkalmazkodni, és ennek köszönhetően nagyon könnyen beilleszkedtek a közösségünkbe, és a közösségünknek a teljes értékű szeretett tagjaivá váltak.
1: Önök mit tudnak tenni azért, hogy ne egyszerűen egy új munkahelyet, hanem valóban egy közösséget tudjanak találni. Itt ugye említette többször a közösség szót, tehát valóban azt érzem, hogy itt a munkahely terén egy közösség alakult itt ki.
3: Így van. Mi intézményünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ez a közös keresztény értékrend ne csak munkatársi kapcsolat legyen a dolgozók között, hanem igazából egy egymás támogató és szerető közösségé váljunk. Mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mi vagyunk a gyerekeknek a példakép, és hogyha a gyerekek látják, hogy a felnőtt közösségben milyen a szeretet, milyen a hit, akkor ugye számukra ez lesz a példa, a minta, és így a közösségünk még jobban, még boldogabbá válik ezáltal.
1: Milyen értékeket, tapasztalatokat hoztak magukkal Kárpátaljáról, amelyeket itt akár hasznosítani tudnak? Gondolok itt akár a hitéletre, és mennyire érződött rajtuk, hogy valóban ott van az életükben a hit?
3: Nagyon fontos a hit az életükben, és tehát nem látszik, hogy nem vasárnapi keresztények, hanem a hitüket azt napi szinten megélik, és hogy mindenképpen ott van az életükben, és ezt a gyerekek számára is átadták. Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk, hogy a közös keresztény értékrend és az ima közösség, ez nem csupán munkatársakká, hanem egymást támogató közösségé váljunk. Az áhítatok, közös beszélgetések és a családias légkör biztosították, hogy a hozzánk érkező kárpátaljai óvónénik minél hamarabb egy összetartó közösségben éljék meg a mindennapjainkat. Tehát nem csupán munkatársként dolgozunk, hanem mint Krisztus testének tagjainkért, egy közös célért munkálkodunk, hogy hitben élünk, és egymás hordozva, szeretetben élünk, és így neveljük a gyermekeket. A kárpátaljáról érkezett kollégák egy fantasztikus lelki és emberi útra valót hoztak magukkal, a hit, az alázat és a mély gyerek szeretet, ami belőlük árad, és mindannyiunk számára ez egy példaértékű volt. És ez rengeteget tett hozzá a mi itteni mindennapi munkánkhoz. Tehát tiszta, mélyen gyökerező munkamorál, alázat és a gyermek iránt végtelen türelmet hozták, amit nap mint nap tanulhattunk tőlük. És nem csak feladatot végzik csodálatosan, hanem gazdagítják a mi közösségünket, és azonnal megérzik ezt a tiszta szeretet a gyerekek is, amit őtőlük kapnak, árad belőlük, és megnyitja a kis szívüket.
1: Mit jelent önnek vezetőként a befogadás? Hol van a határ, akár a segítségnyújtás és a valódi közösségé válás között? Mert így beszélgetésünk elején is ön többször mondta, hogy ez egy közösség, ez az óvoda.
3: Igen, hát helyettesként a befogadás nem csupán alkalmazkodás, vagy egy segítségnyújtás jelent, hanem egy olyan biztonságos és támogató közeg megteremtését, ahol mindenki személyenként megélheti az ide tartozását. A határ pedig ott húzódik, hogy a kívülről jövő egyoldalú támogatás átalakul egy kölcsönös felelősségvállalásá és egy közös értékteremtésé, amelyben a befogadott, illetve minden személy közösségben egyenrangú és alakító tagja.
1: Változott valamit az intézmény a kárpátaljai kollégák az elmúlt években?
3: Hát jelenlétük nem csak szakmai segítséget jelent, hanem egy nagyon mély emberi és kulturális értékeket hoztak a mindennapokba. Rendkívül felelősségteljesek, nagyon elhivatott a munkavégzésük, és ez a munka közösségünk számára és minden egyes tagja számára mondhatom, hogy példaértékű. A nehézségek ellenére ők tanúsítják a kitartásukat, amely nagyon motiválóan hat a mi közösségünk számára. Nagyon nyitottak, pozitív az életszemléletük, életvidámak és derűsebbé tették mindennapjainkat. A hitéleti munkaközösség vezetését is egy kárpátaljai kolléga látja el, teljesen tökéletesen, nagyon nagy lelkesedéssel, szeretettel, és mindent megtesz, hogy az óvodai közösségünket ezzel a legmegfelelőbb módon tudja gazdagítani. Tehát ők már nem csak munkatársak számunkra, hanem a közösségünk egyenrangú és nélkülözhetetlen, nagyon értékes tagjaivá váltak.
1: Mit tanítottak önnek és a közösségnek a kárpátaljai óvónők? Van-e valami, amit itt kiemelnek?
3: Amit megtanítottak számunkra, hogy a szeretet, az emberség és a kulturális gyökereknek a megőrzése minden körülmények között a jövőnek az áloga. És ahogy mondtam már, ők nem csak kollégák, hanem ennél sokkal többek, hitbéli társak, a gyülekezetünk aktív tagjaivá lettek, a közösségünknek nagyon értékes tagjai, és most már nem is tudnánk nélkülük elképzelni a közösségünknek a működését.
0: A háború sok családot állított nehéz döntés elé, elindulni egy új élet felé, miközben a szív egy része otthon marad. Kondor Katalin Kárpátaljáról Nyíregyházán kezdett új életet, ahol kezdetben konyhai kisegítőként dolgozott, ma pedig már pedagógiai asszisztensként segíti a legkisebbeket. Arról beszélgetünk vele, hogyan élte meg az otthon elhagyását, hogyan talált rá új közösségére, s miként vált a hit és az emberek szeretete kapaszkodóvá az új életében.
1: Kárpátalján milyen munkát végeztél, és hogyan kerültél Magyarországra?
4: Kárpátalján egy kis vidéki iskolában dolgoztam, konyhásként, ahol főztünk a gyerekeknek. Sajnos a háború véget költöztünk át Magyarországra, és így kerültünk ide, mivel a férjem és a nagyobbik fiam, azok már nem tudtak hazajönni, és így mi úgy döntöttünk a két kisebb gyerek miatt is, és a férjem miatt, hogy át kell, hogy jöjjünk.
1: Hogyan viselted ezt a változást?
4: Engem nagyon megviselt, mivel még anyukám és nővérem otthon maradtak, és már nővéremmel úgy voltunk, hogy nagyon össze voltunk nőve. Bennem ez annyira egy törést okozott, mert a másik felemet hagytam otthon, de viszont egy másik fél meg itt volt, mert itt volt a férjem, itt volt a gyermekem, és így döntenem kellett, vagy a gyökereim, vagy az ágaim.
1: Amikor ide kerültél Nyíregyházára, akkor hogyan alakult a sorsotok?
4: Azt hittem, sose nem fogom megszokni. Nagyon nehéz volt, különösképpen a kisebb gyermekemnek, mert ő annyira szabadon nőtt otthon, mivel hogy vidéken éltünk, és így a szabadság volt a mindene, és így hirtelen egy panelbe bekerülni. Meg hát ez a kilátástalan helyzet, sem munkahely, semmi, és azt gondoltam, hogy rosszul döntöttünk azzal, hogy mi átköltöztünk, és a múltamat otthon hagytam.
1: És aztán történt egy változás, bekerülte ide az örökösföldi református óvodába.
4: Hát igen, de nem ment ez ilyen egyszerűen, mert én először egy nyíregyházi iskolába dolgoztam, mint takarító, és hát én azt mondom, hogy nincsenek véletlenek, és tényleg az Isten olyan embereket hoz az ember mellé, aki támogató, aki segítőkész, és én mondom is, hogy én nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik lehetőséget adtak arra, hogy én ide kerüljek, és annak az embernek, aki közben járt az érdekembe, hogy ide kerüljek.
1: És hogyan érzed itt magad? Ugye elsőként konyhai kisegítő voltál?
4: Igen, úgy kerültem ide, mint konyhai kisegítő, bár én már akkor elvégeztem ezt a tanfolyamot, ezt a pedagógiai asszisztensit, és én nekem ez egy gyermekkori álmom, hogy én ilyen közösségbe kerüljek, mert én mindig is istenfélő voltam, hittem az Istenben, hittem az Úr Jézus Krisztusban, és hogy egy ilyen közösségbe bekerültem, ez nekem egy álom volt. És az a lehetőség, hogy ebben a munkakörbe, hát az meg az álom.
1: Most már pedagógiai asszisztens vagy, milyen munkát végzel itt, mi tartozik a feladataid köré?
4: Hát minden, ami a pedagógusok munkáját segíti.
1: Milyen érzés volt neked ebben az új szerepben elkezdeni dolgozni, amire vágytál már régen?
4: Igen, igen, hát ez egy kihívás. Én azt mondom, mint minden munka új, és tele félelemmel, tele reménnyel, mert azért ez egy felelősség, mert rád bízzák a szülők a gyerekeket, és olyan példát mutatni a gyerekeknek, ami támogatja.
1: Mit jelent az neked, hogy egy református óvodában dolgozhatsz? Mennyire van jelen a hit az életedben?
4: Hát, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy én egy istenfélő ember vagyok, és már ott Kárpátalján is jártam gyülekezetbe, jártam templomba, és mondom, ez nekem egy álom, ami megvalósult, hogy egy ilyen közösségbe, egy keresztény közösségbe lehetek.
1: Érezted azt, hogy az intézmény nem csak munkát adott, hanem kapaszkodót is ebben a nehéz időszakban?
4: Igen, mert egy olyan közösséget kaptam, ahol olyan emberek vannak, hogy bármilyen körülmények között, vagy bármivel fordulhatok hozzájuk. Nem tudok olyat kérni, amiben ne lenne segítségnyújtás.
1: Van-e valami, amit tanultál ettől a közösségtől? Ugye az intézmény vezető helyettes elmondta, hogy ők sok mindent tanultak a kárpátaljai kollégáktól. Te tanultál-e valamit a többiektől?
4: Az odafigyelést, a törődést. Én legalábbis úgy érzem, hogy törődünk egymással. Mivel ez egy kis közösség, nem sokan vagyunk, és én úgy érzem, hogy mindenki odafigyel a másikra. Mert ami sajnos ez a mai világban nem igazán jellemző az emberekre.
1: Ha visszagondolsz arra a pillanatra, amikor el kellett hagynod Kárpátalját, és ide érkeztél, gondoltad volna, hogy vala is egy ilyen közösségbe fogod találni magad?
4: Hát a legmerészebb álmomban sem. A legmerészebb álmom, mivel hogy úgy indultunk neki, hogy mondjam azt, hogy hát lesz, ami tényleg. Azt a döntést, én nagyon sokat imádkoztam, nagyon sokat kértem az Urat, hogy mutasson utat, hogy mi a helyes döntés is. És amikor új idejöttünk, akkor sokszor feltettem azt a kérdést, hogy jó döntöttünk. És megmutatta az Úr, hogy igen, jó döntöttünk, mert nekem itt kell lennem, ebbe a közösségbe. Itt idehozott az Úr.
1: Most már azt érzed, hogy jó helyen vagy?
4: Igen, igen. Bár még fáj a szívem az otthon maradtakért.
0: Az elmúlt évek nagy változást hoztak a kárpátaljaiak életében, de hogy hogyan lehet beilleszkedni egy új közösségbe, hogyan lehet feldolgozni az otthon elvesztését, és miként találhatjuk meg újra a helyünket, az elmúlt percekben erről készült összeállításunkat hallhatták. Köszönöm, hogy velünk tartottak, hallgassák továbbra is a Pulzus FM 92.1-et. Áldást, békességet!
5: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
6: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
7: передача за підтримки Берівської реформатської громади.
8: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.
9: Реклама на Радіо Пульс FM.
10: Реклама.
11: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
12: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
13: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
15: Агасztja a viszér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
16: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
17: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050-87-34-230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
18: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
19: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
20: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
21: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
22: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
23: Рекламу чую.
24: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
25: Реклама у Капчуладбан. Хіві о 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холхотува валокузашат. 066 78 49 950.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostrova.
3: Iodin FM.
4: Klasne Radio.
5: Vdorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzush FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök mindenkit a Zenesávban, itt a Pulzus FM-en, én pedig Antal István vagyok, és a következő fél órában egy igazi brit soul pop legenda világába utazunk, Simply Red. Vítanie, radio sluchači, do vašej uvahy programa Muzičný track, i s vami vedúci István Antal. Сьогодні прозвучать хіти британського гурту Simply Red. Залишайтеся з нами. Big Hucknall karakteres hangja, piros haja és örökzöld slágere is sokaknak jelentett már valamit az évek során. Kezdésként jöjjön az egyik legnagyobb kedvenc, ami egy egész generáció himnusza lett. Ez a Stars.

0: A Stars 1991-ben jelent meg, és pillanatok alatt sláger lett szert Európában. A Simply Red neve egy apró becenévként indult, Mick Hucknell hajszíne miatt. Most pedig ugorjunk vissza az időbe egészen az első nagy sikerhez, jöjjön az azóta is rengeteget játszott feldolgozás, amely egy amerikai szót öltöztet brit eleganciába. If you don't know me by now.
1: Hello, Pulzusef M Radio.

Ez a dal eredetileg a Harold Melvin and the Blues Notes nevéhez fűződik, de a Simply Red 1989-es verziója Grammy-díjat hozott nekik, és örökre beírta nevüket a soul zenei történelembe. A következő dal egy kicsit könnyedebb, mégis édesen szomorkás. Hallgassuk meg a For You Babies-t.

Az érzékeny szöveg, a lágy hangszerelésé és az énekes szívbe markoló előadása, ez az, amit a Simply Red olyan jól tud. De nem csak a lassú számokban erősek, jöjjön most valami pörgősebb, Something Got Me Started, egy igazi funky groove koncertsláger.

zenekar mindig ügyesen egyensúlyozott a soul, pop, jazz és funk határvonalain. A következő szám viszont egy kicsit visszahozza a romantikus hangulatot. Következik egy másik közönség kedvenc, Holding Back the Years. Ezt a dalt Mick még tínédzserként írta, és az anyjával való kapcsolatáról szól. Mély személyes, és ez érződik is rajta.

Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a félórás utazásban a Simply Red zenén keresztül. Én Antal István voltam, ez itt a Pulzus FM, és ne felejtjétek, a jó zene örök. A végére pedig még egy kis meglepetés, egy modern, mégis klasszikus hangzású darab 2015-ből, Shine One. Sziasztok! Сегодня по рамимозичный трек прозвучали хиты британского гурту Simple Red. Дякую за увагу, залишайтесь надалі с Радіопульс FM.

dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

zöld király. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy gazdag boltos, s annak három fia. Annyi volt a pénze ennek a boltosnak, hogy maga sem tudta mennyi. De nem is adta boltosságra a fiait, hanem járatta mindenféle iskolába, küldötte idegen országokba, olyan módosan kineveltette mind a hármat, hogy aki nem tudta, bizony nem mondta volna, hogy ezek boltos mester gyermekei. Azt gondolta mindenki, igazi hercegek. Egyszer egy reggel azt mondja az idősebbik fiú az apjának. Hely, édesapám, milyen csuda álmot láttam az éjjel! Mondjad, fiam, mondjad! Hát azt láttam, édesapám, hogy a nagyobbik öcsémmel ketten elmentünk a zöld király országába. Volt a zöld királynak három szép leánya, s kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja a legidősebb lányát, aki egy magas jegenyefa ágán ülő bagolyfiút éppen a szíve közepén talál. Volt sok herceg, gróf, s báró, aki szerencsét próbált, de csak én lőttem a bagolyfiú szíve közepébe. Enyém is lett a király kisasszony. No, ez igazán szép álom volt, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a középsőt, láttál-e valami álmot? Bizony láttam én is, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, s én a középső király kisasszonyért vetélkedtem. Azt mondta a király, hogy annak adja a középső leányát, aki legmesszebb tud hajítani parittyából. Sokan próbáltak szerencsét a parittyával is, de olyan messze, mint én, egy sem hajított. Nekem is adta a király a középső leányát. Ez is szép álom volt, igazán szép álom, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a legkisebbet, álmodtál-e valamit? Én is álmodtam, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, enyém is lett a legkisebbik leánya, de hogy s mint lett enyém, azt már meg nem mondom. Jól van, édes fiam, mondja a boltos, hiszen ha meg nem mondod, úgy is szép álom volt. Na, édesapám, mondja a legidősebb fiú, nékem már nincs is itthon maradásom. Csináltasson nekem bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, vegyen nekem drága szép paripát, hadd megyek a zöld király országába szerencsét próbálni. De bizony nekem sincs maradásom, mondotta a középső fiú, megyek én is bátyámmal. Hát te, fiam, kérdezte a boltos a legkisebb fiát, mégye bátyáiddal, mondotta a fiú. Nem megyek én, édesapám, jól ráérek én még. Vesz a boltos két szép lovat, olyat, hogy nem volt annál különb az egész országban. Vesz drága bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, s mindjárt el is indult a két idősebb legény szerencsét próbálni. Mennek, mendegélnek hetet-hét ország ellen, s megérkeznek a zöld király városába. Hát a zöld király udvarában csak ugyan össze voltak gyűlve hercegek és grófok, éppen úgy, amint álmodták, s lövöldöztek a bagolyfiúra, mely egy jegenyefának a legfelső ágán gubbaszkodott. Bemennek a boltos legények is, de bezzeg nem mondották, hogy az apjuk boltos, azt mondták, hogy ennek s ennek a hercegnek a fiai. S bizony el is hitték, mert olyan ragyogó, fényes gúnyában voltak, hogy csak ugyan beillettek hercegeknek. Na, fogadta is őket a zöld király nagy tisztességgel. Puskát adnak a legidősebb kezébe, megcélozza a bagolyfiút, éppen a szívek közepén találta. Ővé is lett a legidősebb király kisasszony. Következett az öccse. Az meg a legmesszebb hajított a parittyából, s ővé lett hát a középső király kisasszony. A harmadik király kisasszonyért még nem kellett vetélkedni, mert az még kicsike volt. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s a zöld király nem is eresztette haza a fiúkat. Adott mind a kettőnek akkora darab földet, hogy országnak is elég nagy lett volna, s éltek nagy urasan. Telik múlik az idő, egyszer csak azt mondja a legidősebb fiú. Hely, öcsém, rossz álmot láttam az éjjel. Mit, bátyám, mit? Azt láttam, hogy leégett a házunk, le mindenünk, s az édesapám a szabad ég alatt maradott, mint egy koldus. Na látod, mondja a középső fiú, én is éppen azt láttam álmomban, csak nem akartam mondani. Ott mindjárt azt határozták, hogy hazamennek, s visznek egy-egy zsák aranyat az apjuknak.
A feleségüknek nem mondták meg, hová, merre mennek, csak fölvetettek egy-egy zsák aranyat a nyerek kápájára, azzal elindultak. Mentek hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, addig mentek, míg haza nem értek. Hát csak ugyan úgy volt, ahogy álmodták. Még csak egy kötője sem volt a boltosnak, s mit volt, mit nem tenni szegény fejének, csordapásztor lett a fiával. Na, most már nem kellett pásztoroskodni, volt ismét pénz, amennyi csak kellett. Akkor aztán a két idősebb fiú visszafordult Zöldországba, de most már magukkal vitték az öccsüket is. Nem valami jó szívvel vitték, mert attól tartottak, hogy amilyen bolond, szókimondó az öccsük, még majd kikotyogja, hogy ők nem hercegek. De az apjuk addig kérte, addig mondta, vigyétek el, fiaim, az öcséteket is, hadd legyen belőle is valami, hogy nagy kelletlenül elvitték magukkal. Mennek, mendegélnek, elől a két idősebb legény, utánuk nagy búson a legkisebb fiú. Ő már jól tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hiszen meglátta volt álmában, csak hogy emlékeztek rá, ugye? Nem mondta meg senkinek. Hát bizony összesúgnak, búgnak a bátyai, s megegyeznek, hogy amint a legelső hídra érnek, az öccsüket a vízbe taszítják. Éppen egy tengerhez értek, afelett volt egy híd, olyan hosszú, hogy 7 nap s 7 éjjel vágtathatott azon a leggyorsabb paripa, mégsem ért a végére. Ahogy erre a hídra érnek, visszafordul a középső fiú, se szó, se beszéd, betaszítja az öccsét a tengerbe. No de ne féljetek, nem halt bele a fiú. Éppen ott úszott egy bárka a tenger közepén, arra felkapaszkodott. Ő ezt a bárkát is meglátta álmában, azt is tudta, ki van benne. A zöld király legkisebb lánya, akit a zsiványok elraboltak, aztán elvettek tőle minden drágaságot, de nem ölték meg, hanem belezárták egy bárkába, s úgy a tengerre eresztették. Fölmászik a fiú a bárka tetejére, benéz az ablakon. Hát ott fekszik a bárka fenekén egy szépséges szép leány, akihez hasonlót emberi szem még nem látott. Megkocogtatja az ablakot, s bekiált. Ébredj, szép királykisasszony, itt vagyok, eljöttem, te érted. Fölébred a királykisasszony, néz az ablakra, látja ott a fiút. De bezzeg, mindjárt kinyitotta az ablakot, beeresztette a bárkába. Ott leültek egymás mellé, elmesélték szomorú sorsukat. Aztán egyszerre csak egymás nyakába borultak, s mondták lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókapas, a nagy harang válasszon el minket. Csak úszott, úszott a bárka szép csendesen, addig úszott, hogy egy sziget partjára ért. Ott a fiú kikötötte a bárkát, s mátkáját ott hagyta, maga pedig bement a szigetre, hogy széjjel nézzen, kis miféle emberek laknak ottan. Elindul a szigeten, de szeme szája tátva maradt az álmélkodástól, mert ott ember volt ugyan elég, de mind kővé volt válva. Megy, mendegél a kővé vált emberek között, s egyszerre csak megszólal valaki a háta mögött. Gyere csak, öcsém, mondok neked valamit! Visszafordul a fiú, s hát a kővé vált emberek közül egy integet felé. Gyere csak, gyere! Na, fiam, mondja a kővé vált ember, az Isten hozott erre téged. Látod-e amott azt a márványpalotát? Eredj oda! Menj fel a 12 garádicson, nyisd be az ajtaján, s ahogy belépsz, szépséges szép leányok szaladnak eléd, karon fognak, visznek tovább szobából szobába. Mikor aztán a fehér szobába érkeztek, hívnak téged táncolni, de se ne szólj, se ne táncolj, tégy úgy, mintha néma volnál. Akkor aztán terítenek, lesz ott mindenféle drága étels ital, s kínálnak majd téged, bíztatnak mézes-mázos szavakkal, hogy egyél, igyál, de te se ne egyél, se ne igyál, még csak egy szót se szólj. Na, megharagusznak majd rád a kisasszonyok, megfognak, s kidobnak az ajtón. Utána dobják az aranyabroszt mindenestül, kést, villát, tányért, ételt, italt, mindent. De te, oda se neki, szedj fel szépen ételt, italt, mindent, s indulj vissza én hozzám. Ám mielőtt én hozzám érnél, elédbe áll egy óriás, azzal meg kell küzdened. De te ne félj, húzd ki a kardomat, s vidd magaddal. A zsebemben van 3 üveg, vedd ki a legkisebbet,
Igyál belőle egy cseppet, s aztán az üveget tedd ismét vissza. Úgy tett a fiú, ahogy a kővé vált ember mondotta. Ivott a legkisebb üvegből, s hétszerte erősebb lett, mint annak előtte. Bemegy a palotába, s hát csak ugyanúgy volt, ahogy a kővé vált ember előre megmondotta. Elébe szaladott egy csomó szép leány, egyik szebb a másiknál. Közrevették, s vitték be a fehér szobába. Megzendült a muzsika, hívták a fiút táncra, de az meg sem mozdult. Aztán asztalt terítettek, leültették az asztalhoz, kínálták, bíztatták, mint hiába. Sem nem evett, sem nem ivott. Noha nem, bizony ki is dobták, hogy a nyaka majd megszakadt belé. Utána dobták az aranyabroszt, s mindent, ami azon volt. Ő meg szépen összefogta az aranyabroszt, fölvetette a hátára, és vitte. Kettőt-hármat sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált. Állj meg, hé! Innét tovább nem még, míg nem jössz velem az ólom szérűre, s ott meg nem birkózol. Jól van, mondta a fiú, csak menjünk, ha meguntad az életedet. Kimennek az ólom szérűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy bokáig süppett a szérűbe. Kiugrik a fiú, ő is felkapja az óriást, s térdig vágja a szérűbe. De bizony az óriás is kiugrik, s úgy levágja a fiút, hogy a szérűbe éppen derékig süppedett. De a fiú most is kiugrott, neki fohászkodott, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szérűbe. Na most, gyereki, ha tudsz! Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját, s lenyisszantotta az óriás fejét. Azzal megint vállára emelte az abroszt, s ment vissza a kővé vált emberhez, aki, úgy tudjátok meg, nem volt más, mint egy elátkozott király. Na, fiam, mondja a király, most csak dugd vissza a kardomat, menj vissza Mátkádhoz, vígy neki ételt, italt, egyetek, igyatok, aludjatok, s jókor reggel gyere ide vissza. Hely, Istenem, az alatt a király kisasszony vörösre sírta mind a két szemét. Azt hitte, eddig bizonyosan megölték az ő mátkáját. No, de mindjárt megvigasztalódott, ettek, ittak, aztán elaludtak. Jókor reggel felkelt a fiú, s ment a kővé vált királyhoz. Látod-e azt a márványpalotát, fiam? Nem azt kérdem, amelyikben tegnap voltál, hanem azon túl van egy másik. Járd meg ezt is úgy, ahogy tegnap megjártad a másikat. Vedd ki a zsebemből a középső üveget, s igyál egyet, húzd ki a kardomat, s vigyed. Mert ebben a palotában is szebbnél szebb kisasszonyokat találsz, s ezek is kidobnak, ha nem táncolsz, ha se nem eszel, se nem iszol, s itt is egy óriás áll eléd, aki az ezüst szérűre hív téged, hogy megbirkózzál vele. Elmegy a fiú a másik palotába, s világos világra úgy járt, mint azelőtt való nap. Pedig voltak, amilyen szépek voltak a leányok az első palotában. De még a szeme is káprázott, amikor ezekre nézett. De hiába csalogatták, de hiába bíztatták, olyan volt, mint a néma. Na, ki is penderítették az ajtón, hogy a nyaka majd megszakadott. Utána az aranyabroszt mindenestül, s ím, ahogy felszedi az abroszt, s a vállára veti, elejébe áll egy óriás, s hívja az ezüst szérűre, hogy birkózzanak meg. Sokkal erősebb volt ez az óriás, mint a másik. De erősebb volt a fiú is, mert jót húzott volt a középső üvegből. Egyszer az óriás vágta a fiút az ezüst szérűbe, máskor a fiú az óriást, de csak az lett a vége, hogy az óriás maradott nyakig a szérűben. Akkor aztán kihúzta a kardját a fiú, s lenyisszentette az óriás fejét. Ment a fiú egyenest a kővé vált királyhoz. Jelentette, hogy mit csinált. Jól van, fiam, csak eredj a mátkádhoz, egyetek, igyatok, aludjatok, s holnap reggel jókor megint gyere ide. Harmadnap a harmadik márványpalotába kellett menni a fiúnak, mert voltám még egy palota. S voltak ott leányok, százszor, ezerszer szebbek, mint a második palotában. De a fiú rájuk sem hallgatott. Ezer szerencséje, hogy nem, mert akár táncol, akár eszik, akár iszik velük, mindjárt kővé vált volna ő is. Hát kidobják innét is a fiút, de úgy, hogy megnyekkent belé. Még jóformán föl sem tápászkodott, elejébe áll a harmadik óriás, s hívja az aranyszérűre. Jól van. Kiment az aranyszérűre, de meg is ölte a harmadik óriást is, éppen úgy, olyan módulag, mint a másik kettőt. Megy a kővé vált királyhoz, s mondja ez neki.

Évált királyhoz sétáltak. Fogadja a király szíves szóval, s mondja a leánynak. Na, édes leányom, a te jegybéli mátkád emberül kiállott három próbát, mostan te hozzád is vagyon egy kérésem. Látod-e amottan azt a magas hegyet? Menj fel annak a tetejére, találsz ott egy termű aranyvesszőt, húzd ki tövestül, aztán gyere le a hegynek az aljába, ott találsz egy kőfalat, csap meg háromszor az aranyvesszővel, harmadik csapásra a kőfal megnyílik, s ti mind a ketten szaladjatok be. Se jobbra, se balra ne nézzetek, csak fussatok, s addig meg se álljatok, míg a hegy gyomrába nem értek. Ott van egy mélységes, mély tömlöc. Ott senyved az én drága fiam, nehéz vasra verve. Háromszor visszafelé kerüljétek meg a fiamat, aztán ahogy csak győzi lábatok, szaladjatok visszafelé, mert ha csak egy szempillantásra megtántorodtok, becsapódik az ajtó előttetek, kővé váltok, ott maradtok még a világ, s még két nap. Mikor aztán onnét kiszabadultok, gyertek ide hozzám, s te, édes leányom, ezt a cédrusfát, mely itten én előttem vagyon, suhítsd meg háromszor az aranyvesszővel, akkor majd láttok csodát. Felmegy a király kisasszony a hegy tetejére, kitépi a termű aranyvesszőt, lejön a hegy aljába, megsuhintja a kőfalat, s beszaladnak a mátkájával a nyíláson. S hát, amint szaladnak végig, erről is, arról is tündérszép kisasszonyok, deli szép vitézek kiabálnak rájuk, nevükön szólítják, mézes-mázos szavakkal csalogatják. Ne fussatok, maradjatok, táncoljatok velünk! De ők szaladtak tovább. Semféle nem néztek, sem meg nem állottak. Aztán mindenféle arany és ezüstmadarak énekeltek, szebbnél szebb nótákat. A király kisasszony meg akart állani, hadd lássa csodája, de a mátkája megrántotta, s vitte magával. Szaladtak tovább, s mindenféle drágaság, gyöngy, gyűrű, fülbevaló, s minden, ami leánynak való, tündökölt a földön. Szeretett volna ezekből is felmarkolni a király kisasszony, de a mátkája nem engedte, szaladtak tovább. Aztán aranynyergek, kardok, gyémántos buzogányok hevertek a földön. Ezeket meg a fiú szerette volna felszedni, de a király kisasszony megrántotta, szaladtak tovább. Na, beértek a hegynek a gyomrába. Hát csak ugyan ott ült mélységes mélytömlöc fenekén a kővé vált királyfia égő tűz között. Majd elepedett szegény a szomjúságtól, s nem ihatott egy csepp vizet. Pedig csak egy lépésnyire volt tőle a jó forrásvíz. De hiába! A lánc nem eresztette odáig. Kérte a király kisasszony, s a mátkáját összetett kézzel, adjanak egy csepp vizet neki. S a király kisasszony akart is neki adni, de a mátkája nem engedte, hanem, amint a kővé vált király meghagyta, visszafelé háromszor megkerülték a királyfit. Aztán szaladtak ki a hegyből. Hiszen éppen jókor jöttek ki. Mindjárt be is csapódott az ajtó utánuk. Még meg is ütötte a fiúnak a sarkát, s lehasította a király kisasszony szoknyájának a szélit. Visszafordulnak, s hát a szemük szájuk táta maradt a nagy csodálkozástól, ím előttük áll a királyfi. Az is kiszabadult a hegynek a gyomrából. Szépen visszamentek a kővé vált királyhoz. Ott a király kisasszony az aranyveszélyével háromszor meglegyintette a cédrusfát. Ím, halljatok csodát, az első legyintésre nagyot sóhajtottak a kővé vált emberek. A másodikra megmozdultak, a harmadikra egészen megelevenedtek, igazi emberekké lettek, s köszönték nagy hálálkodással a király kisasszonynak s a fiúnak, hogy megszabadították a gonosz tündérek varázsától. Amikor éppen a legjobban örvendeznének, lecsap a levegő égből nagysebesen egy fehér galamb egyenesen a király kisasszony vállára. Haj, Istenem! Örült a király kisasszony. Az ő drága, kedves galambja volt ez. Csókolgatja, simogatja, borzolgatja a tollát, s ím a szárnya alatt egy kis levélkét talált. Hely, mi volt ebben a levélben? Írta benne az édesapja, hogyha valahol ez a levél megtalálja, tudja meg, hogy tömlöcbe, nehéz rabságba vetették a vejei és a leányai. Sírva fakadt a király kisasszony, hullott a könnye, mint a záporeső. Mondja, hogy milyen szomorú levelet kapott az édesapjától. Ne sírj, édes leányom, mondja a király. Sok nagy jót cselekedtél velem, most majd én segítek rajtad. Eredj, az aranyvesződdel suhints meg a három márványpalotát, aranyalma lesz mind a háromból. Vigyétek el magatokkal a három aranyalmát, s az apád országában tegyétek le a legszebb helyen.

háromszor-háromszor suhintsd meg mind a három almát, s újra márványparóta lesz belőlük. Akkor aztán csináljatok nagy vendégséget. Hívjátok meg arra a király leányai csvejeit, az országban ahány herceg, gróf, s báró van. S mikor az asztalnál ültök, kérdjétek meg tőlük, mit érdemelnek az olyan lányok s olyan vők, akik az apjukat a tömlöc fenekére teszik. Többi legyen a ti dolgotok. Elmegy a király kisasszony, meglegyinti aranyveszélyével a három márványpalotát, lesz belőlük három aranyalma, szépen beledugja a kebelébe. Aztán elbúcsúznak a királytól, a fiától s mindenkitől. Beülnek a bárkába, s elindulnak Zöldország felé. Hét nap s hét éjjel úszott a bárka, úgy érkeztek meg Zöldországba. Ott kiválasztottak maguknak egy szép helyet, egymástól jó távol letették a három aranyalmát, háromszor-háromszor meglegyintette aranyveszélyével a király kisasszony, s kerekedett oda olyan három márványpalota, hogy csodájára járt az egész ország. De azt senki lélek nem tudta elgondolni, hogy ki lehet-e három márványpalotának a gazdája. Na, megtudták azt is. Pecsétes levelet küldött a fiú mindenfelé az országba. Vendégségbe hívta a hercegeket s grófokat, de különösen a bátyjait. Hanem az igazi nevét világért nem írta volna be a levélbe, hadd jöjjenek el csak bátran a bátyjai. Jöttek is azok nagy örömmel, csak hogy kívülbelül jól szemügyre vehessék azt a három márványpalotát. Megjönnek a vendégek, megtelik az egyik márványpalota, kezdődik a nagy vigasság, van nagy tánc, helyehúja. Egyszerre csak megszólal a fiú. Hercegek, grófok, bárók, s minden rendű és rangú vitézurak, azt kérdem én tőletek. Mit érdemel az a két leány, az a két vő, akik az édesapjukat tömlöc fenekére vetették nehéz rabságra? Mind azt felelték egy szívvel, lélekkel. Megérdemlik, hogy szörnyű halálnak halálával halljanak meg. Hely, megijednek a király vejei meg a lányai. Szót sem szólnak, szépen kisompolyognak a palotából. Azám, csak hogy a palota udvarán fegyveres strázsák állottak, s visszavitték őket a palotába. Ebből tudták meg a vendégek, hogy kikre célzott a fiú beszéde. Mindjárt összeültek az országtartó nagyurak, s azt határozták, hogy mind a négyet lófarkára kell kötni, a Beretva hídon hétszer meghordozni, akkor a testüket négy felé vágatni, s szegezzék ki a város négy kapujára. Hanem azt mondotta a fiú, megérdemelnék mind a négyen ezt a szörnyű halált, de kegyelmezzetek meg az életüknek. Elég, ha a hóhér kiseprőzi őket az országból. Úgy is lett. Hivatták a hóhért, az kiseprűzte az országból a két hamis legényt s a feleségüket. Akkor aztán felhozták a tömlöc fenekéről az öreg királyt, s folytatták a vendégséget. Hét nap s hét éjjel mindig vigadoztak. Mikor ennek is vége volt, az öreg király a fiúnak adta a legkisebbik lánya kezével az országot s egész királyságát. Ő volt ezután a Zöld király. Még ma is él, ha meg nem halt.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: kedves, drága, a csókom várja.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se, Radio Pulz. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.